0: Rádió 88. Az életünk része.
1: Szerelmem,

0: Rádió 88.
1: Az a város, még épp rá, reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Minden eddiginél nagyobb szerepet kap a gasztronómia a Ginny's Room Fesztiválon. A csütörtöktől vasárnapig tartó esemény sorozaton sztárséfek, gasztronómiai szakemberek, bártenderek és kiállítók mutatják meg tudásukat. Emellett egy italversenyt is hirdetnek a Szegedi Móra Parkban, hogy a szakmaiságot még inkább emeljék. Erről a szervező bárka tulajdonosa Bodó Attila mesélt.
1: Lesz egy gin, rum és koktél kategória. Itt egy nagyon erős szakmai zsűri fogja körbejárni, megnézni és zsűrizni az italokat, illetve a nagy közönség számára is elérhető, sőt őket fogjuk majd kérni, hogy szavazzanak az általuk legkedveltebb koktélra, rumra vagy ginre. Ezt minden módjánál megtalálják majd a QR kódon, és itt tudnak majd szavazni.
0: A szegediek csaknem fele akkor is a városban maradna, ha máshol kapna jó állást, derül ki az STE kutatásából. A válaszadók 78,3%-a kedvezően látja a város ügyeinek alakulását, és többségük erősen kötődik a lakóhelyéhez. A kutatás szerint a helyi fejlesztésekre Botka László polgármesternek van a legnagyobb befolyása. Ebben a tanévben sem telefonozhatnak a diákok az iskolákban. A Klebelsberg központ tájékoztatása szerint a telefonokat, laptopokat reggel a diákoknak le kell adniuk, melyet csak délután kaphatnak vissza. A belügyminisztérium egyébként még 2024. augusztusában rendelkezett arról, hogy a diákok nem használhatják az elektronikus eszközeiket az iskolában. És Gal Gadot befejezte, biztosan nem láthatjuk már ikonikus szerepében. A színésznő megerősítette, hogy többet nem bújik Wonder Woman szerepébe, és támogatásáról biztosította a következő színésznőt. A 41 éves színésznő csaknem egy évtizeden keresztül alakította a DC ikonikus szuperhősét. A Rádió 88 híreit fáj be.

0: Hát egy kicsit nem figyelünk, azt már szerda van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
0: Eladani. Kicsit furcsa hangod, beszélj csak még kicsit.
1: Hát még csak most ébredtem, még nem beszélgettem senkivel egyébként.
0: Hát ez
1: nem, igazából még nem ébredtem föl, még csak beszélgetek veled. Jó reggelt mindenkinek, ez a Mega.
0: Igen, az őrület reggel, Szabó Danival.
1: És Gedzúval. Ági is dolgozik a híreken.
0: Mindenki itt van. Itt van Sanyi is, bejött, Sanyi most is még van. Nem vagyunk stabilak, ugye ezt tegnap azért hallatszódott szerintem.
1: Bármikor, bármit képesek vagyunk elnyomni ezen a gépen.
0: Igen.
1: Jó, hogyha tegnap valaki meg lenne lepődve, hogy mi történt, mert mondjuk tegnap véletlen nem hallgatott a rádiót, akkor most már mi vagyunk reggel. Jó? Nem kell gyászolni, ez csak
0: jöttük. Itt vagyunk. Ez a biztos. Jó? Tegnap például a telefon tudtuk tönkretenni, úgyhogy aki hiányolta a játékot, az jogosan tette, de cserében ma megáll megpróbáljuk.
1: Hát legalábbis a játékot biztos. Meg egyébként valami műsort is kéne engem csinálni.
0: Jó.
1: Összefogjuk hozni.
0: Jó, azért túlzásokban esünk, ez még csak a második napunk. Én úgy terveztem, hogy 3-4 hónap, mire itt megszokjuk, meg minden, és utána majd lesz normális, az nem? Vagy te hogy tervezted?
1: Hát csak nekem szokták ilyen egy évre elnyújtani a próbaidőmet. Ez azért nem véletlen, tudod.
0: De te kéred, vagy ők adják, dobják, hogy mi lenne, hogyha még egy-két hónapig?
1: Elkezdek velem dolgozni, és akkor rájönnek egy kicsit, ezt ki kéne nyújtani. Mert ugye a harmadik hónap leteltén is tudok még csinálni, hogy így elgondolkoznak rajta. De hogy tud, nagyon ányiban jó, amit csinálsz, csak ott van egy.
0: Még egy pici finomítás
1: kell. Még egy hónapot dobjunk már rá, mert hát, még egyszer megcsinálja. Úgyhogy ez a legutóbbi próbaidőm 5 évig tartott.
0: Na, hát az nem egy rossz. Ezt nem tudom, ezt munkajogilag ezt hova sorolják.
1: Hát, várjában hangosítom magam, nem hallok semmit.
0: Hangos. Én is rakjak még rád, mert
1: nem, Isten őriz magam. Jó, ennyi. Nem szeretem magamat hallgatni.
0: Ez az űrhajó gép, ez nagyon jó. Na, külön köszöntjük azokat, akiknek születésnapjuk van. Azután lehet SMS küldeni.
1: 06 32 99 88 88-ra.
0: Hála jó Istennek, nem mi fogjuk ezeket kezelni. Rebeka és Dorina névnapok vannak, hát őket is
1: buszíjuk. És biztos van olyan Rebeka és Dorina, akik szűnapja is van. Na, ők is írjanak SMS majd.
0: De most gondolj bele, hogyha valakit úgy hívnak, hogy mi két keresztnél van, és Rebeka, Dorina, és ma van a születésnapja, és na ő nekem, nyerhet egy valamit,
1: nekem
0: nem?
1: Nekem ős kedvencem, amikor karácsonykor születik valaki, és elnevezik Ádámnak vagy Évának.
0: Az se rossz.
1: De ők nem tudnak gyerekfejjel gondolkozni, ugye? Tehát, hogy két ajándékot kiikszelni ugyanazon a napon, az nem ugyanaz. Tehát ezt el kell szórni egy évre, ugye? De te most tényleg, ha megszülesz december 24-én, akkor válasszál egy olyan nevet, ami mondjuk márciusban van. Ha már mi olyan nép vagyunk, hogy ünnepeljük a névnapot.
0: Na, ezt akartam, az általában pont ezt akartam, a világon van-e még más, mindjárt megkérdezzük az AI-t, mert az hát, legalább hogyha, tudja.
1: Ha tippel nem kéne, akkor Japánban van.
0: Japánok nem vagyok benne biztos. Ünneplik.
1: Én szerintem igen, meg ők úgy használják a nevünket, mint mi. Tehát, hogy
0: de te voltam a Japánban.
1: Japánban nem voltam, délkorában nem voltam.
0: Ja, tényleg te korábban voltál.
1: Korábban voltam, az nagyon jó volt. Meg nagyon sok helyen voltam még. Ezekről majd így elszorva mesélünk. A feleségem utálja is, amikor erről beszélek.
0: Igen.
1: Igen, mert igazából nem úgy beszélek róla, mint egy élményről, hanem úgy igazán az orra alá dörgülöm, hogy te kimaradtál, te csicska.
0: Hát igen, mert így volt egy ilyen Szabó Dani World Tour, és akkor ott volt. Hát aki ilyen, mert hogy a Dani világ viszonylatban is ismert, és aki úgy volt vele, az találkozhatott vele ezeken a helyeken.
1: És ezeken a turnéállomásokon általában csak én jelentem meg.
0: De nem volt közönség se. Hát
1: figyelj, én legalább magamnak fontos vagyok.
0: Akkor nagyon sok autogramot nem osztottál szét.
1: Nem tudok írni még. Majd az.
0: Ja, az még majd egy külön.
1: Csak géppel.
0: Ez külön. Oké, a mai adásban majd 8 óra után érkeznek férfiak hozzánk, hiszen a hétvégén a 4. Gin és Rum Fesztivál startol.
1: Itt lesz velünk Bálint Feri majd.
0: Így van, illetve Rácz Krisztián, minden jól megy.
1: Vagy hát nem tudom, hogy
0: most már nem, mert úgy volt eredetileg, hogy a Bodó Attila jön, de aztán ő egy helyet cserélt a Rácz Krisztián. Úgyhogy most lesz egy csomóféle változás. Úgyhogy még mi sem tudunk mindent. Az biztos, hogy lesznek valami galuskák lesznek. Galuskákkal készülnek.
1: Nagyon izgulok.
0: De hogy vagy a galuskák?
1: Én már csak attól is izgulok, hogy a Krisztián bejön.
0: Amiatt
1: még látni akartam, mert láttam már a TikTokon, és akkor
0: tényleg?
1: Mindig is kíváncsi
0: voltam. Én láttam már egyszer élőben is.
1: Nem mondod.
0: Kétszer. Sőt, hát figyelj, hogyha így számoljuk, akkor mind a kettő férfi, aki jön, hogyha Krisztián jön meg a Feri, mind a kettő volt Member.
1: Ne, tényleg?
0: Aha.
1: Na hát erre nem számítottam.
0: Na látod.
1: A Feri.
0: Ha valaki nem tudná, Ember Podcastnek hívták azok, a hívják, vagy hívták a

0: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, nem változik számottevően a szegedi időjárás. Fokozott figyelmet kérnek a rendőrök az utakon a tanévkezdés első napjaiban. Elkezdődött az évad a Szegedi Nemzeti Színházban, és szakmai segítséget kérhetnek az iskolák a Diákok Hangja témanaphoz. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 2-án Fáy Bernitől. Fokozott figyelmet kérnek a rendőrök az utakon a tanévkezdés első napjaiban. A megnövekedett forgalom miatt érdemes időben elindulni otthonról, és higgadtnak, türelmesnek maradni a közlekedési helyzetekben. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője szerint a gyerekek és a szülők felkészítése is nagyon fontos ebben az időszakban.
1: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük az autóvezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. Ha a gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben, kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
0: Meghalt egy munkás, miután lezuhant a szegedi kormányhivatal tetejéről. A Szegeder úgy tudja, hogy az alpinista tegnap dél körül a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal tetejéről 15 métert zuhant. Az épület mellett található vármegyei terem tetejére esett, ahol életét vesztette. A rendőrség elmondása szerint az ipari alpinista eddig ismeretlen okokból esett le. Az ügyben nyomozást indítottak. Erdei gyümölcsleves bolonyai ragú makarónival, gyümölcsnek szőlő. Elindult Szegeden a szabadszedéses menza. Első megyei jogú városként 5 oktatási intézményben vezették be a rendszert, amelyben a diákok maguk dönthetik el, miből és mennyit kérnek, sőt repetázni is lehet. A kezdeményezés célja többek között az ételpazarlás csökkentése, és az, hogy a gyerekek önállóban, tudatosabban döntsenek az étkezésükről. A rendszer még idén 6 újabb szegedi iskolára terjed ki. Megtartotta évad nyitó társulati gyűlését a Szegedi Nemzeti Színház. Az ülésen Barnák László főigazgató megköszönte a szegedi szabadtéri játékokon dolgozók munkáját, köszöntötte az újonnan érkező munkatársakat, illetve az idén jubiláló kollégákat. A színészek közül Fekete Gizi 50 éve kezdte a színészi pályáját Szegeden, Borovics Tamás és Gömöri Krisztián pedig a 30. évadát kezdi idén. Barnák László reméli, a következő időszakban a színház állami támogatásai is nőnek majd.
2: A kormányváltás óta Szeged több jelenlegi országgyűlési képviselője és a kulturális helyettes államtitkár is ellátogatott hozzánk, színházba is, a szabadtérire is, ami az elmúlt 5 év során egyszer sem történt meg. Remélem, hogy ezt biztató jelként foghatjuk fel, és hogy a szakmai eredmények fognak számítani a jövőben, és nem a törleszkedő párthűség.
0: Civilek mentenék meg a Szíksós tavat. Az újonnan alakulóban lévő Szíksós tó horgászati és természetvédelmi egyesület szerint a tóban és környezetében komoly problémák halmozódtak fel az elmúlt években, ezért most helyi közösséget szerveznek a változásért. A civil kezdeményezés egyik legfontosabb problémája a tó állapota. A hínár olyan mértékben elszaporodott, hogy már a horgászatot is jelentősen megnehezíti. Emellett nincsenek kihelyezett szemetesek, padok. A szegediek csaknem fele akkor is a városban maradna, ha máshol kapna jó állást, derül ki az STE kutatásából. A válaszadók 78,3%-a kedvezően látja a város ügyeinek alakulását, és többségük erősen kötődik a lakóhelyéhez. A kutatás szerint a helyi fejlesztésekre Botka László polgármesternek van a legnagyobb befolyása. Szakmai segítséget kérhetnek az iskolák a Diákok Hangja témanaphoz. Szeptember 14-e és 25-e között minden intézmény megrendezheti ezt a témanapot, amiben a diákok bekapcsolódhatnak a tanulásukat és az iskola életét érintő közös gondolkodásba és szemléletformálásba. Ennek lebonyolításában nyújt segítséget a Szegedi Motiváció műhely, akik az első 5 jelentkező Csongrád-Csanád vármegyei iskolának egy 2 órás szakmai workshopot tartanak. Fejes József elnök elmondta, az intézmények e-mailben tudnak jelentkezni a következő napokon.
3: A kollégánk e-mailben fogadja a jelentkezéseket, varga.andrea@motivacioműhely.hu.

0: Motiváció Egyesület viszonylag széles körű tapasztalatokkal rendelkezik annak kapcsán, hogy hogyan vonhatók be a tanulók az együtt gondolkodásba, és ezeket a tapasztalatokat szeretnénk átadni.
1: Minden eddiginél nagyobb szerepet kap a gasztronómia a Gin és Rum Fesztiválon. A csütörtöktől vasárnapig tartó esemény sorozaton sztárséfek, gasztronómiai szakemberek, bartenderek és kiállítók mutatják meg tudásukat. Emellett egy italversenyt is hirdetnek a Szegedi Móra Parkban, hogy a szakmaiságot még inkább emeljék. Erről a szervező bárka tulajdonosa Bodó Attila mesélt.
2: Lesz egy gin, rum és koktél kategória. Itt egy nagyon erős szakmai zsűri fogja körbejárni, megnézni és zsűrizni az italokat, illetve a nagy közönség számára is elérhető, sőt, őket fogjuk majd kérni, hogy szavazzanak az általuk legkedveltebb koktélra, rumra vagy ginre. Ezt minden módjánál megtalálják majd a QR kódon, és itt tudnak majd szavazni.
1: A nyáron elhunyt Szegedi Bak Róbert, Ameddig elhiszem című verses kötete kapta az idei merítés díjat a líra kategóriában, amit nem csak a zsűri, de a közönség szavazás alapján is a legjobbnak ítéltek. A Szeged.hu emlékeztetett, az 1985-ben született tanár, költő és kritikus hosszú évekig küzdött az ALS-sel, amely most díjazott kötetének is részben témája volt. Marihuánát, amfetamint, kristályt és több száz ecstasy tabletát is találtak egy szegedi díler garázsában a rendőrök. A férfi tavaly kezdte a drogot árulni fogyasztóinak, közülük volt, aki tovább is értékesítette a kábítószert. Egy garázsban tárolta, porciózta az anyagot. Most vádat emeltek ellene, de sikerült megegyezni a főügyészséggel, így 8 év fegyházat kaphat.
3: Jó reggelt kívánok, a Szegedi Sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallod. Kiütéses győzelemmel kezdte a bajnoki idényt az OTP Bank Pik Szeged. A KNH férfi kézilabda ligában 50-24-re verték a házigazda Egert, akiknek szinte az első perctől már esélyük sem volt a győzelemre. Az első 10 perc után már 8-2-re vezettek a szegediek, de hiába kértek időt a hazaiak, csak úgy záporoztak utána is a gólok. Fél időben már 26-10 volt az állás a Pik Szeged javára, majd a második játékrészben is folytatódott a gyors indításokból szerzett gólok sorozata. Eközben Mikler Roland úgy fogott, mint a kék festék. A kapus összesen 13 védéssel járult hozzá a szegediek sikeréhez. A tegnapi 50-24-es győzelem után legközelebb szombaton áll pályára a Pik Szeged. Az idény első hazai meccsén a Győrt fogadják majd a Pik Arénában. Újabb igazolásokat jelentett be az SVE Goodwill Pharma Fortacell OB1-es női vízilabda csapata. Korábban már mi is beszámoltunk róla, hogy az U16-os Európa-bajnoki bronzérmes Dömsödi Döníz érkezik a csapatba. Rajta kívül átigazol még Koromi Réka, aki 2019 és 21 között már a csapattagja volt, rá elsősorban szélsőként számíthat majd az együttes. Erdélyi Hédi a Dunaújvárost és a Szentest is megjárta már, de a Szegedi Egyetemi csapat tagjaként is nyert már medikus kupát 2024-25-ben. Binder Dorka az UVSE és a KSI után folytatja Szegeden a pályafutását, Rajna Enikő pedig az előző szezonban a harmadik kerületi TVS színeiben 50 találatig jutott, így idén már Szegeden folytathatja a gólzáport. A Szegedi Sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallottad.
1: Nem változik számottevően a szegedi időjárás, ma napos, kissé felhős idő várható mérsékelt széllel. Délután 31 fokot mérhetünk.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Hát nem tudom elmondani, mennyire hálásak vagyunk ezért a rengeteg információt, fel is tudtam dolgozni elsőre.
6: Köszönjük szépen, ez volt a hírek.
5: Igen, ez biztos. Ez jó volt. Kájgó és Szelena Gomez jön. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
6: Jó reggelt.

0: Itt mi ez volt a Dalcíme, jó reggelt kívánok mindenkinek, most már az ébredezzünk, 6 óra 12 perc van, ez a Rádió 88, benne pedig az őrület reggel.
1: Ez a mega, szia Gedzó, szia
0: Hello, Dani.
1: Hello, jó reggelt.
0: Hello, na milyen helyzet? Na, az a helyzet, hogy ugye, ha még valaki nem hallotta volna tegnap, mert nagyon kapkodott, és reggel mégiscsak azért tegnap szeptember 1-je volt. Ebben az órában 6 és 7 között egymásnak hozunk információt, és egy híreket, vagy valami témát, úgyhogy a másik nem tud róla. Tegnap én hoztam Dánielnek egyet, úgyhogy ma ő jön.
1: Az a kérdésem, hogy mi ez a téma, amin annyira föl tudod magad idekelni, hogy még mondjuk YouTube csatornát is indítanál miatta, vagy bármilyen magyarázó csatornát. Tehát mi az, amiért mondjuk azt érzed, hogy nem nyugodnál le akkor sem, hogyha tényleg így mondjuk
0: milyen
1: köröznének.
0: Milyen téma az?
1: Igen. Hú.
0: Nem tudom, olyan témát nem. Nem tudom, ott talán a tévézés.
1: A tévézés?
0: Aha, a tévézés. Én már most 10 éve nem nézek tévét.
1: Tehát, hogyha valaki tévézik, akkor téged az annyira képes felhúzni, hogyha mondjuk rosszul tévézik.
0: Nem. Nem a tévézés, hanem az, hogy rossz, hogy lehet rosszul tévézni.
1: Ez a kérdésem.
0: Az, nem tudom.
1: Mert hogy én például...
0: Nincs ilyen nagyjából. A fufruk idegesítenek még. Van egy ilyen fufru.
1: Ne is mond.
0: Fóbiám. Szerintem a 100-ból talán egy lánynak, hogyha jól áll a fufru, akkor lehet, hogy sokat mondtam.
1: Igen, de ő is híres, nem? Tehát, hogy van híresség, aki így megszoktam.
0: Igen, talán, de nem tudom.
1: A szóval... képzelet történt Na, egyébként. Mi több mint 5 éve történt, csak most álltam ezt a cikket egy, hát a Karib-szigeteknél. Volt ez az olasz úriember.
0: Igen.
1: Akit annyira fölidegesített, hogy mondjuk az amerikaiak hogy csinálják az olasz ételeket, meg az olasz tésztákat,
0: igen,
1: hogy YouTube csatornát indított arra, hogy kell ezt normálisan elkészíteni. Soha nem volt benne az olasz, soha nem volt benne semmi, tehát hogy az nagyon figyelt erre. Hát azért, mert ő igazából maffia tag volt. És őt körözték. De a hülye elfelejtette kitakarni a banda tetoválásait a kezén. És ezért így el tud képzelni, amikor az FBI-os ül otthon, és éppen olasz tészta videókat keres, és így, várja már, az a tetó,
0: az nekem gyanús.
1: Az mint a banda tetkó, nem is banda tetkó, hanem maffia tetkó lenne, az ott mi lehet? És simán elfogták a csávot. 53 évesen úgy gondolta, hogy ő most megtanítja az amerikaiakat tésztát főzni, olasz tésztát
0: De
1: főzni.
0: Egyébként ment a csatorna? Tehát, hogy ilyen népszerű
1: volt? Hát figyelj, hát ő ott nevelkedett, nyilván a nonnától tanulta meg, hogy mit kell csinálni.
0: Nem az csak, hogy maga népszerű volt? Az, hogy tudta az, hogy vagy egy ilyen befenyítést az amerikaiaknak? Tehát ez népszerű videók voltak ezek? Tehát
1: ezt nézték? De nem fenyített, ez egy normál ilyen gasztro videókat kezdett gyártani. Semmi extra. Uh-huh. És ezért kérdeztem azt, hogy te mi az, ami annyira képes lenne felhúzni magadat, hogy YouTube csatornát indítasz. Például egy ismerősöm, de mondjuk ő ilyen identitásképző dolgot csinál belőle a Bajai meg a Tiszai halászlé között,
0: hát
1: a különbségről. És akkor ő azt hiszi, hogy neki ez az identitásának a része, hogy az ellen küzd, hogy már pedig a Bajai az nem jó, tudod? Aha. És akkor nézze. Nekem a Babe van benn. Ennek a tévesztése. És úgy képzeld el, hogy én minden nap képes lennék ugyanazt a YouTube videót legyártani, vagy bármilyen influencer, vagy TikTok, vagy bármilyen videót legyártani, ahol elmagyarázom, hogy mi a különbség. Tényleg, tehát az nekem a teljes halál Babe van benn.
0: Aha. Igen, mondjuk arra elmentem, én is fölkapom a fejem.
1: Elmentem a templomba.
0: Ban.
1: Ott vagyok a templomba. Nem! A templomban.
0: Ban
1: hol
0: vagy?
1: Miben van? Benne vagy? Benne?
0: Egy picit nyelvtannáci vagy. Azt mondhatjuk egy picit.
1: Nem, én nem kicsit vagyok. Szóval én nem kicsit vagyok.
0: Tehát te akkor simán indítanál egy ilyen csatornát.
1: Én simán. Ez az egy, nem egy, több ilyen trigger pontom van, de ez az egy teljesen biztos. Benyom rajta minden gombot, amit nem kéne.
0: Aha.
1: Körülbelül úgy nézek ilyenkor, amikor valaki ilyet tévesz, mint az adás, vagy itt előttünk
0: az adásként. Az teljes káosz.
1: Körülbelül ilyen káosz van
0: benne. Tegnap óta annyi változás van, hogy még 4 sorra több lett benne, amit így se tudtunk elolvasni eddig, de most legalább 4 sorra több van, most már azt biztos nem fogjuk tudni elolvasni, úgyhogy ha hibázási lehetőségeket a tegnaphoz képest nézzük, akkor ma több van. Tehát, hogy több csönd lesz, meg össze-vissza zenék, meg mit tudom én. Tehát, hogy erre készüljetek azért.
1: Jó, jöhetnek SMS-ek, hogyha valaki úgy gondolja, hogy őt is annyira idegesít valami, hogy simán indítana erről egy influencer csatornát, hogy elmagyarázza a népnek, hogy kell ezt rendesen csinálni. 0-32-99-88-88.
0: Úgy van. Illetve, hogy a fufrukban milyen helyzet. Én az ott, nekem tudod, mi a bajom azzal? Azt még gyorsan elmondom, aztán elindítok itt valami zenét. Hogy így nem tudok másra figyelni. Tehát, hogyha valakinek van egy fufruja van, és az így az nekem elviszi a fókuszt annyira, hogy nem, tehát hogy nagyon nehéz oda koncentráljak arra, amit mond, hogy esetleg velem beszélget, hogy valahogy nem tudok, nehéz rajta túllépni.
1: Ez egyszerű, tehát látsz egy tájat, ugye? Tehát mondjuk van egy nagy táj,
0: igen,
1: és mondjuk szép a táj,
0: igen,
1: és fogok egy kis keretet, és oda tartom eléd, és abban a keretben csak az van, hogy mondjuk messzire, ott valahol távol egy kutya ürít, tudod, így, nem tudsz másra koncentrálni. Tehát valahogy a frufru az keretbe rakja az arcot, és jobban kiemeli azt, ami esetleg nem jó rajta, szerintem, de ez csak az én véleményem.
0: De nem tudom, én sem tudom.
1: Meg miért jó, hogy nincs homlokot, tudod, szóval nem tudom, valami oka csak van, hogy ott van.
0: Lehet, hogy kell. Később még lehet, hogy mi használjuk. Hát jó, érkezem Benson Boone-i, Boone-i? Boone-i kejteni?
1: Nem tudom, Beautiful Things.

0: Hát jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt.
0: Na, időjárás. Azt mondta Sanyi, hogy időjárás kell mondanunk abba a pillanatba. Várjatok, mert meg kell nézzem.
1: Szegeden egyébként ma 31 fok lesz a maximum, és utána úgy csinál, mint tegnap. Pontos, hogy az lesz.
0: Tényleg?
1: 31 a csúcs, és utána megyünk lefele. 28, 19, és éjszaka visszahűl. 18.
0: Te messze hol nézed nálam 28 a max máma?
1: Mert pontosan máma. Nézem Szegedet. Azért, mert te Budapestet nézed, haverom. Át kell kapcsolni fönt a Szegedet.
0: Dehogy ez nem. Annyira Szeged, hogy ettől Szegedet én már nem tudok nézni.
1: És egyébként jó fej akartam lenni, hogy mondom, megnézem, hogy orvos meteorológia az mit ír. Fronthatásra nem kell számítani, az arra érzékenyeknek. Ennyi.
0: Hogy járunk légnyomásra. Azt légy szíves, mert ezt nehogy itt nekem elvalasszuk, mert tegnap már... Na, ennyi volt.
1: Igen? 1021.
0: 1021. Ja, és hírek jönnek most, mert itt abban maradtunk. Abban maradtunk, úgyhogy hírek jönnek. Ez már most biztos. És aztán közlekedünk majd. Kedves egészségünkre!
2: A munkának vége. Indulsz haza. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
3: Biztonsági öv és...
2: Rádió 88. Az életünk része.
3: Na ez az. Let's go. Let's go.
4: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
5: Menjünk együtt. Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
2: Lucky Let's Go Bálint Kágergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
4: Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Oldjúi út 40 alatt.
2: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
7: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
8: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
9: Hello Szeged! Passzold a véred!
10: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
9: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
10: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak. Most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4. Tisza Virág sportuszoda.
9: Részletek szegedsport.hu.
11: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
12: Már 2 éve, hogy megnyílt Szeged első nés parfümériája. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vagytok. A szülinapunkat is veletek szeretnénk ünnepelni. Szeptemberben minden vásárlás mellé ajándékot adunk. Végre jöhetnek az újdonságok, fűszeresebb, intenzívebb parfümök. Olaszország, Franciaország, Svájc, Dél-Korea, Spanyolország, Amerika legkitűnőbb parfümházainak alkotásaiból válogathatsz. Zenis. 2 év, felejthetetlen illatok, és most egy ajándék neked. Ne maradj le!
13: Szeptember 5-én szombaton
14: már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdő. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
15: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
16: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
17: Heti lapszámunkból.
18: Botko László polgármester nyitotta meg hivatalosan a színt. Idén is nyereséges lehet a Szegedi Fesztivál. Szeged segít. Szeptember végéig ismét igényelhető a karácsonyi és a húsvéti csomag. 80 éves lett az ország legrégebbi bábszínháza, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház.
16: Szegedi Tükör. A város és lakói.
19: Átírás, ügyintézés, eredetiségvizsgálat, gyors és precíz munka.
20: VLKR Kft.
19: Fonógyári út 11. Hívja a 458-692-es számot.
21: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad. Nevez lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig.
22: Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár.
21: Használd ki a villámakciót. A nevezés részleteit keresd a Premium Piac Szeged Facebook oldalán.
23: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben.
24: Most pénteken a színpadon az Ivan and the Parasol.
23: Részletek a Népkerti Facebook oldalán. Jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
25: Ez reklám volt.
26: Meghalt egy munkás, miután lezuhant a szegedi kormányhivatal tetejéről. A Szegeder úgy tudja, hogy az alpinista 15 métert zuhant, az épület mellett található vármegyei étterem tetejére esett, ahol életét vesztette. A rendőrség az ügyben nyomozást indított. Erdei gyümölcsleves, bolonyai ragú makarónival, gyümölcsnek szőlő. Elindult Szegeden a szabadszedéses menza. Első megyei jogú városként 5 oktatási intézményben vezették be a rendszer, ami még idén 6 újabb szegedi iskolára terjed ki. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Az oltást szeptember 15-ig azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamra jár. És egy tájvani férfi robotporszívó kamerájának felvételével bizonyította, hogy a felesége megcsalja, ezért a bíróság mintegy 19 000 dollár, vagyis csak nem 7 millió forint kártérítést ítélt meg neki. A nő azonban beperelte a férfit, mert hozzájárulása nélkül rögzítette az intim jelenetet, így végül a férfit mintegy 1,4 millió forintos bírságra és 5 hónap börtönre ítélték. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
25: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na most már beszéltünk, jó van, oké. Ági, köszönjük szépen az infókat.
1: Köszi, Ági.
0: Közlekedés ügyek. Hát ugye azt a tegnaphoz képest...
1: Nem visszafogottabb, igazából elkezdett zöldülni a város, hogy így a Google Maps-en nézem, alakul a forgalom, Kávárián ugyanúgy kezd egy kicsi torlódás lenni, ott a jelzőlámpánál a Kávária és a, aminek a sarka, nézem.
0: Jósik a sarka, azt nézem?
1: Hát az.
0: Nem, Nagykörút sarkánál.
1: Nagykörút sarka,
0: igen. Nagykörút sarkánál, mert piroslik ott már néha vannak.
1: Jó, még lehet közlekedni, de ez nem tart sokáig.
0: Így van, kitartást nagy emesztük. Mondani, ha van infód 0-32-99-88-88, köszi.
25: Támogatta a fedex.hu az emelő hátfalak szakértője.
0: Nekem szépen halott pénz.
1: És each beat. Alig tudtam kimondani.
0: Ne viccem.
1: Élnünk kellett volna, ez következik most.
0: Nem, nekünk aludnunk kellett volna, barátom.
1: Azért én is kéne.
0: Hát, sose így jártunk. Jó reggelt, Szeged!
1: Hello!
27: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Na tessék, ezt a dalt például nem is ismertem annyira új. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Rádió 88, benne pedig az őrület reggel.
1: Ez a mega.
0: Jaj. Na kérem szépen, arról beszélgettünk, hogy Dániel földobta, hogy lebukott egy maffia tag az Egyesült Államokban, aki annyira berágotta azon, hogy, hát az hogy az rosszul egy... csinálták az olasz kajákat, hogy indított egy YouTube sorozatot, ugye, vagy TikTokon volt?
1: YouTube-on egy főzőcsatornát csinált, és akkor annyi, hogy az arca sose látszódott, tehát próbált elővigyázatos lenni, de ugye a kezén a banda tetoválások elég elárulták, hogy miről van szó. Szóval meg is találták gyorsan, szóval nem kellett sokáig. Nem ment akkor át az a csatorna egyébként.
0: Ez, hogy hülye vagy. Na, és akkor ráadásul ez úgy is van.
1: Bocsánat, az olasz étekről gondolkoztam, hogy elég sok olaszszal dolgozok együtt egyébként a másik életemben, a másik vonalon.
0: Igen.
1: És hogy voltunk nemrég Olaszországban a turnén egy azt hiszem 4 vagy 5 napot, és nekem kezd gyanús lenni egy picit, hogy ez az olasz nemzeti melverés, ez a lokálpatriotizmus, ez valós egyébként tényleg, tehát hogy ők őszintén, de az, hogy például az ételekhez való hozzáállás szerintem túl van fújva, mert olyan rosszakat ettem, hogy azt nem tudod elképzelni, és ők mindegyikre azt mondták, hogy ez valami fantasztikus. Hát, hogy ez az olasz konyha, ez az igazi olasz konyha. És így, ha ez az igazi olasz konyha, haverom, akkor ez nem jó. Szóval ez érted, hogy elmentünk egy tradicionális olasz étterembe egyébként, ahova a helyi szervezőcsaj, aki ottani szervezőcsaj, mondta, hogy ide kell elmenni, mert ez tényleg olyan. És akkor elsétáltunk, volt pár turista, de inkább helyiek, rogyásig az étterem, olyan volt, hogy oda mentél egy pulthoz, kiválasztottad, hogy mit akarsz, csak és kizárólag tradicionális olasz ételek voltak, semmi más a világon, tészta al dente, ez el tudtad törni konkrétan, és jó, akkor ilyen szósz kész rá, jó, akkor megszólt az ízését, tényleg oda csapkodta, kiadta ilyen menzaszerűen, és akkor mit tudom én mennyi, szerintem totális teltház volt, ilyen dél és 1, 2 és 3 között, teljes, és az viszont nagyon-nagyon jó volt. Tehát, hogy ott tudod, amikor a minőségi alapanyagok, szóval, hogy egy sima egyszerű paradicsom szósz volt, de annyira jó volt maga az alapanyag, hogy tök mindegy, hogy mit csinálta vele, az a szósz, az jó és kész. Nyilván jó volt a paradicsom hozzá, meg az olaj, de hogy amit egyébként ők csinálnak, az szerintem egy kamu. Szóval beültek ugyanabba a turista csalogató étterembe, megkapták a rossz pizzát, és azt mondták, hogy ez nagyon jó, mert ez olasz. És így nézted rá, de nem,
0: ja,
1: nem
0: já,
1: jó.
0: Értem, szóval tehát az volt a lényege, hogyha bármi, ami olasz, az jó. Bármi,
1: igen, mert hogy az ott készül, az jó, az helyi, az övéké. Én szerintem meg nem volt jó.
0: Igaz, szóval... hogy ázsiaiakkal van tele a konyha, de hogy így azt mondta, hogy oké.
1: Hát egyrészt, meg az hogy tudod, ezek ugyanúgy turista csalogató helyek, szóval neki is, ő is ugyanarra a helyre ül be, mint én. És akkor én meg nagyon követem az ilyen olasz konyhát, meg az elkészítésüket, meg nagyon sok ilyen gasztronómiai csatornát követek, hogy csinálják, imádok főzős videókat nézni. És hogy én otthon próbálom megcsinálni, úgy, ahogy ők mondják, megcsinálom, és rohadt jó. Na most kint, te felejtsd. Én legalábbis jót nem ettem, azt hiszem egy pizza volt.
0: Tehát erősebb a lokálpatriotizmusuk, mint a
1: realitás.
0: Mint a realitás.
1: Igen, igen, igen.
0: De hogyha ténylegesen jó helyre mész, tehát tényleg rendes olasz igen, helyre igen, mész, igen, az
1: igen.
0: Meg jó.
1: Igen, az jó, így van, így van, így van. De hát olyanokra mondták, hogy jó, ami nem volt az.
0: Oké, szóval vissza az eredeti témákra. Az emberünk azt csinálta, hogy indított a YouTube csatornát, mert az amerikaiak nem tudnak olasz kaját főzni rendesen.
1: És bebizonyította, hogy lehet.
0: Bebizonyította, hogy lehet.
1: Aztán elmentek érte, és mondták neki, hogy itt akkor van egy konyha.
0: Itt van egy konyha.
1: Van egy konyha.
0: Mondjuk itt kaját nem lehet csinálni, viszont naponta legalább 350 kg krumplit meg kéne pucolni.
1: És egy 1500 emberre lehet minden nap főzni, és bizonyítani, hogy neked ez megy.
0: Így.
1: Szóval igen, a börtönkonyha.
0: Ez úgy, hogy egy börtön. És akkor a kezén lévő maffia tetoválás buktatta rá az embert.
1: Így van.
0: De az náluk úgy néz ki, hogy mondjuk nem tudom, egy sas, egy szelet pizza.
1: Nem tudom, minden bannának megvan a sajátja.
0: Szelet pizza.
1: Szelet pizza. Ez jó.
0: És akkor attól függ, hogy mekkora vezér vagy, hogy hány szelet szalámi van rajta. Ne? És így, na mindegy, nem tudom.
1: Ez meg van 4 pizza, és között egy pont.
0: Egy szakács.
1: 4 pizza között egyedül.
0: Ez igazi. Azt mondjuk adom. Az egy jó cucc. Na most mi történik, Sándor? Most jön a Post Malone?
1: Igen, és Morgan Wallen.
0: Mindenki ráborint erre a Post Malone-ra?
1: I had some help.
0: Jaj, még van 13 másodperc, amit szeretik. Nyugodtan beszéltünk valamiről. Lesz játékunk, már nagyon úgy tűnik. Összeálltunk itt, mint a krumplis tészta.
1: És akkor majd hívni kell majd?
0: Már mindenki. Ja, még a telefon nem próbáltuk, igazad van.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: Jó reggelt!
0: Ez na, nézzük bele! Ez teljes mértékben, teljes nézőszámban és felállásban. Az történik, azt meg a nézőszám meg felállás ügyben, akkor elmondom, hogy most még itt van velünk a Sanyi, Marton Sanyi, aki figyel ránk. Ez nem tudjuk, hogy meddig lesz.
1: Szerintem az Sanyi arcán... látja sokáig. Sanyi most látja meg, hogy ez bizony beszívta.
0: Ez sajnos, ez nem tudom, mit
1: csinálni. Ez nagyon hosszú ilyen hármas út lesz. Már lassan meg is szól a Sanyi ilyen állandó műsorozatotásnak, mert szerintem minden nem engedünk el karácsonyig, azt tuti.
0: Ez nagyon kellemetlen lesz. Na mindegy. Nem baj, hozzászoksz aztán, hogyha bármelyikünk szabadságra megy, vagy kiesik, akkor már be is tudsz állni helyre. Tök jó lesz.
1: Jó, az enyém itt van.
0: Nézzünk. Online ügyekbe, online lapszemre azt mondja, hogy 13 új bemutató várja a nézőket a Szegedi Nemzeti Színházban, írja a szegeder.hu. A Szegedi Nemzeti Színház új évadában dráma tagozaton 8, opera tagozaton 3, valamint a Szegedi Kortárs Balett 2 bemutatóval várja a közönséget. Az utolsó része a mondatnak Dániel is tudja.
1: Az a lényeg, így van. Hát most mit mondjak erre? Jó, nem mondok semmit, de azt én tervezem.
0: Na, szóval. És akkor itt az mindent itt el lehet olvasni ezzel kapcsolatban a szeged.hu-n.
1: Szeged.hu-n egy hír, hogy 14. Leó pápa szerint nincsen késő a környezetvédelmi átállásra.
0: Hát mindent tud a pápa úr?
1: Üzenem Leó pápának, hogy hinni a templomban kell.
0: Erre nem tudok mit mondani, ez tökéletes végszó volt.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.

0: Ők voltak a Red Hot Chili Peppers és a Dani California, ezt neked kértem.
1: Hugom nagy kedvence volt, amikor gyerek volt egyébként. Tényleg, esküszöm, meg a Snow még volt, az igen. Hát már jó ízlése volt akkor is.
0: Amit tudunk csinálni. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a
1: Mega az üret reggel. Gedzóval és velem.
0: És Szabó Danival.
1: Na.
0: Beszélgetünk majd arról, hogy már olasz kajákat lehet csinálni. Ez kapcsolódik majd egyébként a 8 óra utáni témánkhoz is, hiszen...
1: Nem volt ez véletlen, haverom.
0: Oh, most kéne egy ilyen taramtüs effektet ide berakni.
1: De nem fogunk, se tapsot. azok nem mi vagyunk. Na.
0: Oké. Tutti frutti szucs mucs.
1: Menjünk tovább.
0: Bizonyám, érkeznek majd a friss információk Ágitól, ha minden jól megy. Nekem itt még az órát is keresnem kell ebbe a nyizögébe itt, amivel szemben nézegetem, hogy mikor mi van.
1: Jó, és majd egyébként 8 óra után érkezni fog Bálint Feri és Joel Junior?
0: Igen, Rácz Krisztián. Nem tudom, hogy melyik persze, majd meg kell kérdezni. Jó, a következő órában pedig játszani is fogunk, Sándor. Ki tudja ezt, ugye? Hát, franc, ugye? Valakit kérdezi már meg, Dani, menj már itt az utcára, kérdezi, mikor játszunk egyet.
1: Azt mondjuk, hogy időközben kiderül meg, lehet egyébként, lesz ma valamikor szülinapos játék is, oda is lehet küldeni SMS-eket 06 32 99 88 88.
0: Oda bele kell írni, hogy hogy hívják az embert, meg a telefonszámát is se árt.
1: Az SMS-be így van.
0: Igen, mert különben ugye nem fogják tudni majd fölhívni. Ez egy ilyen hasznos információ. Jó, hát akkor így megyünk, és akkor még mondunk egy jó időjárás. Mit szólsz, Dániel? Felkészültél?
1: Én benne vagyok.
0: Na, nyomassuk. Na, azt mondja, hogy Dani szerint ma ugyanolyan idő lesz, mint tegnap. Szerintem picit hűvösebb.
1: Figyelj, nekem 31 fokot ér, én 28, nem tudom, hogy te mit nézel.
0: 28 és 1 órakor lesz 4 darab felhő. Nekem sokkal az enyém, sokkal pontosabb.
1: De mert pont út nézel?
0: Dehogy. Itt ki van számolva, nézel? Én ki van számolva, hogy hány darab felhő lesz. Hát mindegy, már.
1: 31 fok lesz nekem, és 1021 a HP.
0: Jó, majd mérjétek, szerintem csak 28 lesz, jó? Viszont állítok, szombatra 34 lesz megint, szóval nem kell nagyszerű rakni ezeket a fürdőruha és egyéb ilyen izgalmakat, jó? Ági érkezik friss információk, amivel megjövünk a következő órában is. Keljetek most már fel, hogyha még alszotok.
2: Támogatta Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás.
3: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
2: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: Rádió 88, az életünk része.
4: Fokozott figyelmet kérnek a rendőrök az utakon a tanévkezdés első napjaiban. A megnövekedett forgalom miatt érdemes időben elindulni otthonról, és higgadtnak, türelmesnek maradni a közlekedési helyzetekben. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője szerint a gyerekek és a szülők felkészítése is nagyon fontos ebben az időszakban.
5: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük az autóvezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben, kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
4: A szívbeteg kisgyermekek életmentő műtéteit biztosító Gift of Life program támogatására rendeznek jótékonysági gumikacsa versenyt szombaton a Tiszán. Az újszegedi partfürdő előtti folyószakaszon 5000 sárga sorszámú gumikacsát bocsájtanak útra. A Rotary Klub Szeged Dum jó szolgálati programjának célja a szívfejlődési rendellenességgel született gyermekek műtéti kezelése és gyermekkardiológusok képzése azokban a környező országokban, ahol nem áll rendelkezésre a szükséges technológia, az orvosi szaktudás vagy éppen az ingyenes ellátás. 6000 fogvatartott kezdte meg tanulmányait a hazai börtönökben. A fogvatartottak általános és középiskolai tanulmányokat folytathatnak, emellett többféle szakmai képzés közül választhatnak. A 2026-27-es tanévben várhatóan 1770-en általános iskolai, csaknem 2600-an középiskolai képzésben, míg több mint 1600-an szakmai képzésben vehetnek részt. Ez a létszám mintegy 2%-os emelkedést jelent az előző tanév adataihoz képest. És mindössze néhány órával azelőtt, hogy Ausztráliát képviselte volna a 2024-es párizsi olimpia megnyitóján, a 37 éves Rachel Gunn pánikrohamot kapott az olimpiai falu közepén. Ez abból a dokumentumfilmből derült ki, amit a Netflix forgatott a versenyzőről. A Reagan nevet viselő sportoló azzal szerzett kétes értékű hírnevet, hogy emlékezetes breaktáncot mutatott be. A film részletesen mutatja be, hogyan kezdett leesni neki, mire vállalkozott, miután megszerezte az olimpiai kvótát. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na kérem szépen, közlekedjünk egyet, mit szólsz, Dan? Jó. Itt a háromféle tükröt nézünk már, és egyikben sem mi vagyunk benne. Nagyon kellemetlen. Na azt mondja, hogy kezd izgalmas lenni például a lámpás körforgalom. Ez önmagában szerintem egy ilyen olyan szó, ami nincsen. Tehát valami vagy lámpás, vagy körforgalom, ez szerintem Közép-Európában egyedülálló, de nálunk van, és megbonyolítja a forgalmat. Ott óvatosan tessék közlekedni.
1: Ahol jelzőlámpa van egyébként, ott kezd torlódás kialakulni. Jó, tehát kb. Mindenhol, ahol jelzőlámpa van, a többi az még aránylag jó közlekedhető. Itt a körúton azért zöldül be, tehát érénkül a forgalom. Hát óvatosan ma is.
0: Széchenyi térni, hogy járunk majd, azt legyetek kedvesek elküldeni nekünk, illetve Kálvária, Jóska sarka. Ilyen csomó pontok izgatnak minket, mert hogy ott... Nekem még mindig azt jelzi, hogy a Kári utcánál nem lehet ott behajtani. Az azért jó, mert legalább a Feketeses utcán, akik közlekednek bringások, azok nem tudnak átmenni ott se. De most a Szent Ferenc utcán is csinálnak valami mutatványt itt Alsóvároson, de ott se nagyon lehet működni.
1: A Székelysor és a Temesvári körút kereszteződésében ott is föl van mondva. Szóval ott is lesz egy kis tolódás, ha a jelzőlámpa nem lenne elég.
0: Igen, én azt gondolom, hogy ez úgy van mindig időzítve, hogy mikor elkezdődik az iskola, akkor egy kicsit megbontanak valamit. Hát nem? Tehát, hogy elkezdik nyáron, azt ugye nem, mert tegnap már beszéltünk róla, hogy ködbér, meg stb., ott nem sikerül, mert ugye azt még sikerülne, és akkor utána van még egy kis főbontás valahol.
1: Volt, hogy a dombteret akkor kezdték el, amikor indult a szabad.
0: Lejárt az időnk, de nem tudok mit mondani erre. Na kérem szépen. Tehát ebben az órában játszunk, ha minden igaz.
1: Lehet hívni csomó... minket majd, majd bemondjuk, hogy hol, vagy mi hívunk.
0: Igen, és Mr. Brightside jön.
1: A The Killers-től. Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello.
2: A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft.

0: Gangnam Gun, az ott a dal címe. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a mega Gangnam Style. Mi volt?
0: Gandalf Style.
1: Gandalf Style. Na.
0: Ott van David Guetta, Teddy Sims és Tones and I volt az előadó, ha valaki fel akarta volna írni. Jó, így zenei teszt kapcsán, hogyha esetleg valaki beszavazta volna a top 100-ba, vagy nem tudom mi van. Szóval top 88-ba beszavazta volna.
1: Top 100-ba? Mi? 88. Itt minden 88 minden.
0: Ja, tényleg. Minden?
1: Hát van ennek egy történelmi, na mindegy, hagyjuk.
0: Oké, na arra beszélgetünk, hiszen majd 8 óra után vendégeink érkeznek a Genius Room Festival kapcsán. Daniel már felhozta itt az olasz kajákat, aztán rátértük egy kicsit a halászlére is.
1: Hát igen, ez a szegedi és a bajai halászlé. Ilyen örök rivalizálása. Én nem teljesen értem, szóval ez ételekről, ételízlésről, meg zenei ízlésről vitatkozni, az szerintem teljesen partalan. Szóval én tényleg soha nem értettem, hogy az, hogy neked mi tetszik, hát arról még te se tehetsz.

0: érted? Szóval ez, de nem zeneileg. Hát ez tetszik, hát nem tetsz, jó, valamennyire tehetsz nyilván a szocializációd meg, hogy fölnőttél meg, amilyen zenéket a szüleid hallgattak otthon, tehát valamilyen irányba elvittek, de utána már nem a te döntésed, hogy mit szeretsz, hát az ízlésed az változik. Két hetente változik egyébként a zenei ízlés, csak ugye ez kutatás van
1: hát
0: róla.
1: Neked.
0: Hát nem az enyém naponta változik. És általában egy napon belül ugyanaz az íve. Tehát reggelente a finom, nem. Na, szóval egyébként erre tanulnám, két hetente változik, csak ugye azért, hogy az én képed megmaradjon, ezért te ragaszkodsz ahhoz, hogy te már pedig ezt szereted. Tehát ha hip-hopos vagy, akkor te annak valad magad, akkor az hozzátartozik a szebbésséget, de hogy alapvetően ez változhat. És akkor itt van ez a szegedi meg bajai halászlé különbsége, na ezt, ha valamit nem értek, az tényleg. Hát nem tök mindegy, hogy ki melyiket szereti. Most jó van, ebben van tészta, abban nincsen, ez kenyérrel szed, jó. Hát a finom, akkor nem tök mindegy. Melyik az igazi halászlé? Nincs, hogy melyik az igazi halászlé. Szerintem mind a kettő igazi halászlé. Ezt inkább akkor kellett volna mondani, amikor itt van a Bálint felé.
1: Igen, lehet, hogy...
0: A szemébe bele. Egy ki széthúzod, belemondod.
1: De, hogy is. Szerintem ő is ugyanígy van ezzel.
0: És neked vannak ilyen dolgok egyébként? Ilyen különbségek, amik zavarnak? Tehát, hogy én ezt nem értem soha.
1: Nyilván vannak olyanok, például van, majd beszéltük az előbb, a keserű likőrös történet, ugye abban van a magyar, meg a másik az osztrák, vagy német?
0: Nem tudom.
1: A szarvasos, meg a keresztes. Na, csak ugye értsük a különbséget. És akkor az egyik, az azt mondja, én azt meg nem bírom inni a másikat, a keresztest, mert aztól én megőrülök. A másik a szarvasos nem bírja, és akkor ugye ez van ilyen. De hát van ilyen foci csapatosban is, tehát valaki az Újpestet szereti, másik a Fradi.
0: Így van, ez olyan, mint a Cure, meg a Depeche Mode, meg a Fradi, meg Újpest.
1: Na,
0: ugyanez
1: igen.
0: Van a... Most nem lehet kimondani, Sanyi?
1: Nem
0: a, az ital nevét?
1: Ital
0: hát, de
1: neve.
0: Nem propagálom. Na mindegy. A keresztes,
1: akkor,
0: meg a szarvasos.
1: Igen,
0: és az a jó, hogy amikor már elkezdtek inni, és mondjuk olyan ivás van, amiben ezek beletartoznak, és leültök, és a harmadik körnél biztos, hogy összekeveritek.
1: Nem vagyok biztos.
0: Nem veled nem de, volt, de, nem úgy összekevered, hanem az, hogy kihozzátok, lerakjátok, és így, hát akkor most melyik?
1: Most hát biztos, hogy, de nem illatról volt. Meg lehet állapítani. Én már jártam úgy, hogy én inkább szarvasos vagyok, és a nem tudom, x-edik körnél egyszer csak rászaladtam a keresztesre, és akkor ott úgy, az nem esett olyan jó.
0: Nem. Az a baj, hogy engem ez abban a pillanatban kicsinál. Szóval én ott megsemmisülök, hogy ez megtörténik, de velem megszokott.
1: Te egyébként dzsines vagy rumos, vagy egyik se?
0: Hát én nem nagyon, bevallom őszintén, hogy nem nagyon tömézett. Tehát amiről az előbb beszéltünk, ez ilyen évente egyszer, hogyha előfordul, alapvetően nem szoktam már, mert hát le kellett róla szokni, mert nem. Tehát, hogy egy bizonyos kor fölött ez nem járja. Szóval régen ahhoz kellett, hogy meglegyen a lendület, most már inkább az van, hogy az nem lendület, hanem a lendület teljes megszűnése.
1: Aha.
0: Tehát spontán légzésig megyek, és úgyhogy inkább abba hagytam, de az önös sörfröccs, én ezekkel el vagyok bőséggel. Szóval nem, nagyon ritka ez. Mit toltál ide, Sanyi?
1: Valamit közben mondani kell. Mondani kell valamit.
0: Nem is, el sem tudom olvasni.
1: Nagyon jó. Ezt
0: most mondjam? Jó. János küldte nekünk, hogy 7 óra 7 perc, és akkor a Dorozsmai út vasúti átjárót lezárták, mert kisiklott egy tehervonat hátsó kereke. Végszántott mindent, úgyhogy le van zárva, hogy mindenki azt próbálja meg elkerülni ezt a szakaszt, tehát Dorozsmai úti vasúti átjáró van lezárva, a tehervonatnak kisiklott a hátsó kereke. Valószínűleg ez egy hosszadalmas folyamat lesz, amíg az a mentés megtörténik, vagy hát a dolgot helyre
1: hagyják. Hát ráadásul máv, ugye? Az még izgalmasabb, ne hülyeskedj. Hát ez nem úgy működik, hogy odaszaladok, kicserélem a hátsó kereket, két ilyen valamivel, visszadobom a sínre.
0: Hát az mondjuk szerencse benne,
1: hogy hát ilyen daru kell hozzá, meg mindenféle. Ott akkor ezt full, tehát akkor teljesen le van zárva ott az.
0: Hát nagyon úgy tűnik, igen. Hát de legalább a segítség nem postán jön. Akkor lenne igazabb belassulva.
1: Na, itt lett vége. És kellett volna időjárás mondanunk? Oké, jó idő lesz.
0: 31 fok lesz ma.
1: Meg.
0: Tényleg, 31.
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztos indításban.

0: Ez volt a Bad Habits, itt a 88, a szép öreget kívánunk mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a mega.
0: Na kérem szépen, szóval akkor óvatosan, már kiírtuk Erdélyesre is. Ez is egy új információ, mert nálunk most egy űrhajós lett.
1: Megtanultuk írni.
0: Most régen egy fajék egyszerű dologra kellett kiírni, most egy 1984-ben gyártott flippergépre kell ezt ráírnunk, alkoholos filccel.
1: Egyébként úgy néz ki, igen, mint régen volt a Teletex,
0: de nem?
1: Volt az?
0: Igen, Teletex. A Teletexet futtatjuk egy flipperen.
1: Nem tudom, kifejlesztetted, akkor... de innen is bocsánat.
0: Na, itt van velünk egy csodálatos férfi a vonalban. Haló, haló!
2: Haló, jó reggel!
0: Jó reggel, Roli! Ezt lehalkítom téged, meg fölraklak ide. Haló! Jó hangosan beszélj!
2: Engem fel is kell rakni, mert nem mérem fel a pultot. Na mi újság, jó vagytok?
0: Hát nem látjuk még át ezt az egészet, de jók vagyunk. Az utakon mi a helyzet? Mit láttál, valami érdekeset?
2: Ahogy jöttem befele tápéről, teljesen átlagosnak számít a forgalom. Most vagyok kint a Huszár Mátyás rakparton. Itt szembe, azaz az árvíz emlékmű felé, körülbelül egy ilyen 10 autó van. Tehát nem számottevő a forgalom, abszolút. Ahogy én végigjöttem ott a felső Tiszaparton, és be tudtam nézni ott a sportuszoda felé, ott sincs nagyobb számú közlekedő. Viszont a belvárosi hídon ott már azért egyértelműen látszódik, hogy Szegedről Szeged irányába rengetegen próbálnak átjutni. Konkrétan ott áll a forgalom teljes mértékben. A Dorosmai utat nem tudom, megpróbálok eljutni arra felé, hogyha át tudom berekedni magam a városon.
1: Igen, csak be ne hajtsál, mert ott onnan nem jössz ki egy ideig. Az
0: igen,
1: biztos.
0: Arra nagyon figyelj.
2: Ott én ha behajtok, egy... én kijövök egyből.
0: A szép. Vagy valami drónt küldjél föl.
1: Nem biztos, hogy kocsival neki.
0: Van nálad drón? De
2: mit nekem drón? Oda megyek, azt kijövök.
1: Ugye, ha mindenképp dugóba akarsz átcsorogni, akkor nézel az Algyői útra is.
0: Ott is állítólag, ott is
2: érsz. Én egyszerre megyek a kettőre.
1: Jó, aztán és hogyha abból a dugóból kikeveredtél, akkor menj át a Szőlegi útra, mert ott is dugó van. Jó, tehát ilyen
0: katasztrofa turizmus. És akkor 3-10-re végzel, akárhol, akármit is akartad csinálni.
1: De akkor üld le, pihen, ki magad
2: este,
1: is.
2: Igen.
1: Egyél egy fagyit.
0: Oké, hívunk még valami kapcsán, jó?
1: Valamikor egyszer nem sokkal.
0: Oké, puszilás, köszi, ciao. Na, akkor csak óvatosan. Szóval Erdélyesre ki van írva, vagy Útzár, Dorozsmán, a vasúti átjárónál lett egy defekt. Már hogy nem durrant ki a vasúti, mert az olyan nem létezik. De hogy lejött a sírról, azt akartam mondani. De ez így egyre hülyébben jön ki.
1: De oda mész, autós emelő, alász, fölpumpált, kész, visszarol. Mi ebbe az annyira bonyolult?
0: Hát, hogy nincs ilyen pumpa.
1: Hát de nincs a vonatokon ilyen nagyobb.
0: Nem tudom. Én nem dolgoztam még.
1: Kinyitod vonat, csomagtartó, fölcsap. Ott van, kiveszed.
0: Az milyen csomagtartója van?
1: Belenézel, mondod, hogy puska kellett volna. Kész. Alántolod.
0: És meg vagyunk.
1: Fölpumpálod, kész, vége.
0: Jó, óvatosan az utakon.
3: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező prágai látszerészet.
0: Na kérem szépen, és akkor menjünk tovább Daft Punkékkal és Pharrell Williams-el. Hát, ha van csodálatos trió, akkor ők voltak azok.
1: Egyébként az egyik legjobb Daft Punk lemez, majdnem, hogy az utolsó is, ugye? Get Lucky.

0: Na, szóval a Get Lucky. A kérdés az volt, hogy ez most trió vagy duó? Nehezen jöttünk meg.
1: Jó, Sanyika elbukta.
0: Tehát akkor ez trió.
1: Így van.
0: Mert azt mondta, hogy duó. Két ember, így a Pharrell Williams meg egy ember, az nálam három.
1: Tehát mint lények, elvileg.
0: Mint ugye? Lények.
1: Mint lények hárman vannak.
0: A formáció akkor duó nyilván, mert a Daft Punk egy előadónak számít, a Pharrell Williams meg egy előadónak, de én mint személyeket
1: igen,
0: mondhatom.
1: Igen, ha így van, mert hogy emberekről beszélünk.
0: Tehát mindenkinek igaza van, és senkinek. Én ezeket szeretem. Mert ez általában így szokott.
1: Jó, 31 fok lesz ma.
0: Azt tökéletes.
1: Gendó szerint egyébként meg 28.
0: 28 lesz, szerintem 28 lesz, de akkor se kell kabát, mert 28-ban nem kell kabát, meg 31-ben se kell
1: teljesen
0: kabát.
1: Teljesen mindegy, HP a 10-21.
0: Jó, Ági jön a friss infókkal. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
2: Támogatta a Gyomán Drődi német nyílászáró gyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged-Algyűi út 40.
4: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
5: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
6: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csap le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat, Szeged, Somogyi utca 17.
7: Új konyhát akarok, nincs vita.
8: Oké, de az ajtót is cseréljük.
7: Legyen, de egy körben oldjuk meg.
8: Megoldjuk. Kreaform. Bútorok a Bakai Lendor utcában, Kreadors, Nyilászárok a Rigó utca 38-ban. Szinte egymás mellett.
7: Fogalmam sincs, melyik volt melyik, de menjünk.
6: Higgy el, hölgyem, sokan így kezdték. Kreaform, egyedi bútor, Bakai Nándor utca. Kreadors, nyílászáró, Rigó utca 38. Mindkettő a Cédrusligetnél.
9: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor. A második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdés. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
4: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
10: Szeptember 5-én szombaton
11: már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdő. További részletek rotarikacsaverseny.hu.
12: Füzetek, toltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlás gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
13: Felújítasz! szétvisz az ideg. Csak annyit mondok, Stuxi, minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csaptelepektől az épületgépészeti szerelvényekig, minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
14: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium bringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics fasor 94, újlendület.hu.
15: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
16: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
17: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon az Analóg Balaton. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
18: Ez reklám volt.
19: Lezárták a Dorosmai úti vasúti átjárót Szegeden, mert kisiklott egy tehervonat hátsó kereke és végig szántott mindent, tudtuk meg hallgatunktól. Az érintett útszakaszt érdemes elkerülni. Szakmai segítséget kérhetnek az iskolák a Diákok Hangja témanaphoz. A Szegedi Motivációs Műhely az első öt jelentkező Csongrád-Csanád vármegyei iskolának egy kétórás szakmai workshopot tart. Fejes József elnök elmondta, az intézmények e-mailben tudnak jelentkezni a következő napokban. A közösségi munkájukért két pedagógust és egy vállalkozót köszöntöttek Kiskun-Dorozsmán. Dorozsmáért emlékérmet vehetett át a Jernei iskola tanítója Dobó Imréné és a Bölcs utcai óvodát 40 éven át vezető Csányiné Kecskés Hajnalka, valamint Túrzó Ferencné vállalkozó kereskedő. Szeptember 1-től minden rendőr munkanélkül ünnepelheti a születésnapját, az örömhírt Gál Kristóf a rendőrség szóvivője jelentette be közösségi oldalukon. A szolgálatmentes nap mindenkinek jár, nem kell külön kérni, figyelnek rá a beosztás készítésekor. És az utóbbi napokban már sejteni lehetett, hogy nyakunkon Miley Cyrus új albuma, hiszen az előadó minden felületén elkezdte beharangozni a korongot. A 10. albuma a Whisper Seeds nevet kapta, és szeptember 18-án érkezik. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ági, köszönjük szépen az infókat. Na és akkor, közlekedhetünk egyet, Dániel, mit szólsz?
1: Kérlek, közlekedjünk.
0: Jó. A vonalban Marcsi, a Tempó Taxitól. Halló, jó reggelt!
21: Jó reggelt, sziasztok! Szokásosan elég erős a forgalom a bevezető utakon. Kifejezetten a 43-as Makai úti szakaszán elég komoly fennakadások tapasztalhatók, mert a párhuzamos szervizúton forgalmi rendváltozás történt a Kamaratöltési úti csomóponttól Szőreg irányába a lehajtón, egészen a Műszaki üzletig egyirányú lett a szervizút, valamint az Emesvári körút Derkovics fasor sarkán is sávelhúzásos terelésre számíthatunk. Itt elég komoly fennakadások tapasztalhatóak, de a város több pontján is tartanak még felújítások. Sándorfalvi úton az autógyárral kapcsolatos építkezés kapcsán eléggé torlódik a forgalom. A felújításnál a Jósika és a Jósika utca, Kávária Sugár út felőli része le van zárva. Továbbá a Károly és a Feketesas utca kereszteződése is még lezárás alatt áll, így a Nagy Jenő utca felől lehet a Rögpalota felé haladni. Széchenyi téren is tart még az építkezés, környező kis utcákban szokásosan torlódik a forgalom. A Kisernő utcában aszfaltoznak, így arra felé nem lehet kerülni. Mindenkinek balesetmentes jó utat kíván a Tempó Taxi.
0: Legyen így, ha bármi infó megjöhet nekünk SMS-ben.
1: 0-30-299-88-88.
2: Támogatta az Alvás Stúdió, ágy, matraca üzlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matraccal kezdődik.
0: 7:30 lesz, fél perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Megyünk tovább. Soler, nagyon tehetséges. Nagyon szeretem. Megtalálom, majd jövünk.
0: Nem, azzal egyen fölötte van.
1: Édes Isten, elmegy innen. New Religion.

0: Ez tényleg betyárosan jó dal, ez a Soler, úgy önmagában is sem néz ki rosszul, és a dalai is kifejezetten tetszenek nekem.
1: És nem hazudtam, mondtam, hogy jönni fog.
0: Ez igaz, látjátok, ugye,
1: Soler volt a megtalálom, ez a meg a reggel. Jó reggelt mindenkinek.
0: Erre közben csavargatom itt a potmétereket is. Na, közben kaptunk közlekedési információt még hozzá a Dorosmai útról.
1: Azt, hogy a Dorosmai út egyébként, és ott a vasúti átjáró is járható, a vasúti forgalom az, ami áll Kiskun-Dorosma rendezőnél. Nagyon szépen köszönjük az információt, tehát zavartalanul haladott a közúti közlekedés.
0: Igen, de ettől még a vasút nem oldotta meg a problémáját. Oda kitartást kívánunk mindenkinek. Viszont itt van önk Roli is a vonalban. Hello férfi!
1: Hello!
0: Melyik dugóba áll szépen?
2: Keresztépen N43-as autópálya. Ott akartam mondani, hogy benéztem a Dorosmai útra, a gyerekek patyolat tiszta. Tehát 8 autó volt körülbelül. Tehát tökéletesen közlekedhető. Ahogy egyébként a Kálvária sugárút is. A Jósika utcán nem mondom mi van. Le van zárva, de egy akkora ipari tábla van ott, amit nem lehet nem észrevenni. Tehát, hogy ez azért nagyon nagy fennakadásokat arra felé nem kéne, hogy okozzon. A Budapest meg a régi ötösön, ott a kétszer kicsebb az óriási segítség volt szerintem a reggeli közlekedők számára. Nincs számottevő fennakadás, én megjártam a Dugonisteret, megjártam a Kálváriát, benéztem a Dorosmai útra, aztán a Budapest régi ötös, vagy az N43-as, teljesen jó közlekedhető a város, nincs komolyabb fennakadás.
0: Igen, az életben egyszer mindenki megjárja a Kálváriáját, ez ilyen. Te ez most akkor ezt már, ezt most így megcsináltad. Jó van. Közben néha belementél valami interreferenciába, vagy nem tudom mibe, de azért nagyjából hallottuk, amit mondták. Köszönjük szépen, rendes ember vagy.
2: Nem, én köszönöm.
0: Puszilunk, vigyázz magadról, óvatosan közlekedj. Szevasz, ciao.
1: Még egy gyors info. Úgy néz ki, hogy az új híd teljesen be van állva.
0: Tényleg?
1: Aha, ennyi.
0: Mondta, hogy akkor ipari tábla van, én nekem rögtön az óriás plakátok jutottak eszembe, mostanában úgy sincs olyan sok, úgyhogy oda rakhattak egyet.
1: Nekem nem? Az, amikor a Roli hangja eltűnt, az olyan volt, mint a kátyú lenne. Az mindig elhízed, így.
0: Tak,
1: úgy, és megyünk tovább.
0: Kétszer eltűnt. Jó, hát előfordulhat. Mindenkinek jó utat, ha bármi info van, akkor tessék nekünk küldeni.
3: Támogatta a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt a Rádió 88, benne pedig az Őrület reggel.
1: Ez a mega.
0: Teljes mértékben, főleg, hogyha ilyen hangosan szól a fülünkre ez a valami. Milyen jó, hogy elmondtuk, hogy van ilyen születésnapos köszöntéses őrület. Rögtön meglendültek itt az SMS-ek.
1: 0-32-99-88-88, egyébként 7 óra 41 perc van egész pontosan.
0: De ez közép-európai idő. Jó, azt akartuk még mondani, hogy 8 óra után pedig majd érkeznek hozzánk vendégek.
1: Bálint Feri érkezik, ő egyébként, mindjárt mondom a pontos titulusát, hogy milyen titulusban érkezik, mert fogalma nincsen. Nem, viccelek egyébként, csak várjám. Olyan hosszú neve van, hogy nem tudom megjegyezni. Délalföldi Gasztronómiai és Turisztikai Egyesület alapító tagja és elnöke érkezik, valamint...
0: Valamint Rácz Krisztián, bocsánat, közben más SMS-t olvastam, ő pedig a Genius Room-nak a szervezője. Na, közben SMS. Bocs, ezért pontosan infót kéne adni, a kollégák jó nagyot kerültek a vasúti átjáró miatt. Hír miatt, ami nem is igaz. Igen, mert hogy mi is ezt az információt kaptuk, hogy lezárták a hidat.
1: Igen, szóval az
0: vagy
1: a helyzet,
0: az átjárót, bocsánat.
1: Mi itt állunk. Tehát hogy,
0: mi csak az információkat kapjuk, és így akkor van. Közben már itt ilyenkor azt történik, hogyha bejön egy ilyen információ, csak hogy gyorsan, hogy értsétek, ilyenkor rögtön Ági már megpróbálja ezt kideríteni, rendőrség, katasztrófa védelem, stb. Mindenkinek oda telefonál, hogy mi történik, és akkor mire odaér az információ, mi ugye azt az információt kapjuk, mi próbálunk update-ek lenni, tehát abban a pillanatban, hogy bejön az információ, minél hamarabb ezt megosztani veletek, mert ha tényleg baj van, akkor tényleg kerülni kell, és akkor meg, ilyenkor meg jön a visszacsatolás, hogy elméletileg minden rendben van, csak kipukkadt egy kerék, de nem ott, ahol mi mondtuk, vagy legalábbis emiatt nem kellett lezárni ott az átjárót.
1: Így van, tehát beérkezik az információ, mi próbálunk segíteni, az az info, ami bejött hozzánk, azt elmondjuk.
0: Ja.
1: Ennyi az egész. De egyébként mi a stúdióban vagyunk, és nem a Dorosmai úton.
0: Na. Jó. De Daninak már most látszik, hogy már négyje főment a pózusa.
1: Hát nem négyje főment.
0: De egyébként meg elnézést kérünk, hogy akitől most így átköltük a más felé, vagy hát, hogy miattunk mentetek körbe.
1: Hát jó, csak én sem ülök be hozzá, és kopintok az órára, amikor valami
0: jó, van, ne legyél már ilyen.
1: Hát most ez már
0: megint. Jó, szóval visszatérve az eredeti témánkra, érkeznek ma, hiszen Genius Room Fesztivál érkezik, és arról is beszélgettünk, hogy azért mennyire megosztó tud lenni, hogy valaki a szegedi, vagy a bajai hajászit szereti, valaki a Jaggert szereti, vagy a Unimukot.
1: Unimuk, Jézusom.
0: Tessék. Akkor csak, hogy nem mehet kimondani a nevét, akkor már most kicsit variáljunk rajta. Tehát az szarvasos vagy a keresztes, de van olyan, aki Újpest drukker, meg van olyan, aki fradista, és ők nem szeretik egymást. És ugyanebbe így bármiben le tudunk menni. Én egyébként, hogyha ezt senki nem kérdezte, de elmondom, hogy én inkább akkor rumot fogyasztok, hogyha a kettő közül kell választani. Tehát, hogy de szokták ezt a kérdést feltenni, hogy akkor gint vagy rumot választasz. És én fröccsöt. Mert ez is egy megoldás. Tehát, hogy ettől még ez egy működőképes dolog. De igen, tehát, hogy én inkább egy picit ilyen rumosabb felé megyek. Az úgy
1: ha jobban mindenképp választani kéne, akkor inkább a gint nekem. De egyébként múltkor itt a nagyon jó rumot. Az bevallom őszintén, ez nagyon jó.
0: Van nekem nagyon jó. És az a baj, hogy van egy ilyen sztereotípia, de ezt biztos a srácok is el fogják mondani, a rummal kapcsolatban. Tehát a rum az, amit beleraksz a kókuszgolyóba. Nem? Tehát az a sütő rum, van egy ilyen verziója, amitől így meg a régen. Tehát,
1: hát hogy, vagy az, hogy hozzáindesz kólát. Tehát, hogy kb. Az.
0: Rumos kóla, nem, hát az is az.
1: Nem feltétlenül, azért vannak nagyon jó minőségű rumok.
0: Azért mondom, hogy ezzel azért így lehet menni.
1: Múltkor sikerült kóstolgatni, és tényleg nagyon, nagyon, nagyon érdekes volt.
0: Voltam külföldön, és mi ilyenkor általában drága öcsi barátommal azt szoktuk ilyenkor csinálni, hogy a legalsó pócosról, és mondtam, hogy akkor már idén ígyunk rumot. És akkor így a legalsó pócosit kivettük, az kérdezve úgy volt ráírva, hogy room, mármint szoba angolul, az úgy volt a room ráírva.
1: Ez olyan, mint a rumi zűzhezes ital?
0: Szerintem valami hasonló volt, mert még utána két nappal később sem éreztem jól magam, és akkor ittunk, mert rákóstoltunk még egyre, hogy nehogy véletlen az lenni, hogy rosszá íze jöjjünk-e, szó szerint. És akkor nem a rumot ittuk, hanem rákóstoltunk a rumba nevezetű italra. Szerinted melyik volt a rosszabb, szerinted?
1: Mit csináljátok magatokkal?
0: Kérlek szépen, ez egy decis volt, és azt osztottuk ketté felé. Tehát ez volt az teljes alkoholfogyasztásunk, tehát hogy nem mentünk tönkre ebbe.
1: Hát értem, de ez elég, ez olyan, mintha egy jó minőségű megint egy üveggel, szerintem, nem? Tehát egy...
0: Kb. Hatásfokra legalábbis az volt.
1: Egyébként ez nem csak Genius Room lesz, hanem ugye gasztrofesztivál. Tehát bizony, az a része, ami igazán érdekes.
0: Nem ok nélkül jön a Bálint Feri.
1: Így van.
0: És akkor majd hoznak mindenféle izgalmas dolgokat. Mi pedig?
1: Az én Obádival megyünk tovább.
0: Így bizony.
1: Hogy kell mondani?
0: Nem tudom.

0: We pray. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Rádió 88-ban az őrület.
1: Reggel, ez a mega.
0: Na kérem, lássam.
1: Nem sokkal megyünk tovább egyébként, kanyarodunk rá a 8. órára.
0: Bizony.
1: És lesznek vendégeink is.
0: Már megérkeztek. Az egyik jobb képű férfi, a másik. Onnan lehet őket megkülönböztetni.
1: Nem tudjuk, melyik a másik.
0: De ezt a következő órában ki fogjuk deríteni. Hoztak magukkal rengeteg információt a hétvégén Gin és Rum Fesztiválról, ami már a negyedik lesz. Mi pedig elmondjuk, hogy ma 28 fok lesz, akkor is, hogyha azt mondja Dani, hogy 30.
1: Jó, és azt mondjuk, hogy a HP-ja meg 1021, ami nem tudjuk, valószínűleg légynyomás.
0: A franc se tudja.
1: Ez fog történni.
0: Jönnek a hírek, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda.

0: fokozott figyelmet kérnek a rendőrök az utakon a tanévkezdés első napjaiban. A megnövekedett forgalom miatt érdemes időben elindulni otthonról, és higgadtnak, türelmesnek maradni a közlekedési helyzetekben. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője szerint a gyerekek és a szülők felkészítése is nagyon fontos ebben az időszakban.
1: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük az autóvezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben, kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
0: A szívbeteg kisgyermekek életmentő műtéteit biztosító Gift of Life program támogatására rendeznek jótékonysági gumikacsa versenyt szombaton a Tiszán. Az újszegedi partfürdő előtti folyószakaszon 5000 sárga, sorszámozott gumikacsát bocsájtanak útra. A Rotary Klub Szeged Dom jószolgálati programjának célja a szívfejlődési rendellenességgel született gyermekek műtéti kezelése és gyermekkardiológusok képzése azokban a környező országokban, ahol nem áll rendelkezésre a szükséges technológia, az orvosi szaktudás vagy éppen az ingyenes ellátás. 6000 fogvatartott kezdte meg tanulmányait a hazai börtönökben. A fogvatartottak általános és középiskolai tanulmányokat folytathatnak, emellett többféle szakmai képzés közül választhatnak. A 2026-27-es tanévben várhatóan 1770-en általános iskolai, csaknem 2600-an középiskolai képzésben, míg több mint 1600-an szakmai képzésben vehetnek részt. Ez a létszám mintegy 2%-os emelkedést jelent az előző tanév adataihoz képest. És mindössze néhány órával azelőtt, hogy Ausztráliát képviselte volna a 2024-es párizsi olimpia megnyitóján, a 37 éves Rachel Gunn pánikrohamot kapott az olimpiai falu közepén. Ez abból a dokumentumfilmből derült ki, amit a Netflix forgatott a versenyzőről. A Reagan nevet viselő sportoló azzal szerzett kétes értékű hírnevet, hogy emlékezetes breaktáncot mutatott be. A film részletesen mutatja be, hogyan kezdett leesni neki, mire vállalkozott, miután megszerezte az olimpiai kvótát. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Köszönjük szépen az információkat, nézzünk rá az utakra gyorsan.
4: Teljesen szokásos új híd bedugulva, onnantól lefele pedig, ahol lámpa van, ott kezdődik a dugó. Szóval kb. ez a lényeg.
3: Agyújt még Fincsi.
4: Agyújt is kemény, igen, ott van egy...
3: Ott mind a két irányból, akik állnak, nyugodtan valamit játszanak a szemben ülőkkel. Jó? Tehát akik kifelé haladnak, a befelé ülőkkel tekerik le az ablakot, és barkobázzanak egy vagy valamit, mert ráérnek úgyis.
4: A Szőregi hiszen út már más nem egészen járható, Bajó út még nem annyira. Ennyi.
3: Jó, belvárosnál is kis kakuk még, Marci még van, illetve hát, hogy elnéz a maradi vértanúk terén, és oly de szép. Hát ott egy csodálatos piros az egész. Jó, úgyhogy így, ha bármi van,
4: 06-32-99-88-88 SMS.
3: Köszi!
2: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
4: Itt vannak a vendégeink.
3: Bizony, már megérkeztek a férfiak, úgyhogy velük folytatjuk hamarosan.
4: 8-tól 9-ig Harry Styles jön. Nem Harry Styles jön 8-tól 9-ig.
3: Nem, biztos, hogy nem. Jó reggelt!

0: Harry Styles amerikai lányokról éneket, nagyon kedves férfi, köszönjük szépen azt neki.
1: Jó reggelt mindenkinek, megjöttek a vendégeink, ez egyébként a mega...
0: Az őrület reggel. Szervusztok férfiak, itt van velünk Rácz Krisztián szervező és Bálint Ferenc gasztroszervező. Kész pont, nem érdekel az összes titulusot.
1: Nem mondjam el, gyorsan elmondom.
0: Mondd el gyorsan, de mikrofonban beszélj, mert az úgy fogják érteni az ember.
1: Jó, okay. Jó, akkor elkezdem, jó? De én is olvasom. Okay. Délalföldi Gasztronómiai és Turisztikai Egyesület alapító tagja és elnöke, valamint a Hungest Hotel forrásnak a konyhafőnöke.
2: Igen, és többi?
1: Hát hagyjál már, most
0: már magas jó képű, alacsony. De belebeszél mikrofon, jó, bele. Oda. Okay. Hát így különben ki fogja ezt hallani.
1: Jó, és Rácz Krisztián szervező, hogy az előbb elmondtuk.
0: Igen, ezt már mondtuk. Akkor mivel, hogy túl sok időt pazaroltunk a Ferének a titulusaira, ezért Krisztián el fogja mondani, hogy mikor, hol történik, mi kezdődik, mi fa, ez már a negyedik, ha jól.

0: és hát egészen 3 órától éjfélig zenei produkciókkal, élőzenés és DJ szettekkel várunk mindenkit.
1: Sőt, ha jól tudom, akkor még a múzeumban is lesz valami mutatvány.
0: Így van, ugye a múzeummal partnerségben állunk, most már 4. éve, gin és rum kóstolókat tartunk különböző területein a múzeumban, 5 márkanagykövet és ambassador várja az érkezőket, és különleges gin és rum tételeket lehet majd kóstolni, aminek a tetőpontja ugye a múzeum panoráma terasza, amiről gyönyörű kilátás nyílik egyébként az egész fesztivál területére.
2: De azt a kóstoló előtt kell megnézni. Utána sokkal veszélyesen.
1: Nem, mi vás van, kóstolás.
2: 10 perc, amíg lejussz.
0: Ja, igen, ez csak kóstolás, és egyébként idén lesz egy új különleges program is a múzeumban, mert hogy lesz pezsgő és osztriga kóstoló is, mert ugye a pezsgő a vendégmárkája a fesztiválnak.
2: Ez mindig is gasztrofesztivál volt egyébként, vagy ez most alakul át gasztrofesztiválá is?
3: Hát a második óta indult el, hogy a gasztronómiával egy kicsit jobban foglalkozik a fesztivál, és ugye az évről évre jobban ki fog teljesedni.
2: És minden évben van valami vonala a gasztró részének?
3: Igen, tematika, amit próbálunk a helyi termelőket így pozícióba hozni.
1: Na most nem mond nekem, hogy osztriga termelőt talált a Szeged környékén, mert képzeld akkor főtözve remozom.
3: Képzeld el, hogy hát úgy volt, hogy ugye a fejétói halgazdaságot hívtuk meg, és a paprika pomonát, ugye a fűszerpaprika miatt, ez hazai és nemzetközi oltalom alatt álló termékekről beszélünk, és ugye kértük a gasztronómiai szolgáltatókat, hogy valamilyen formában építsék be, és képzeld el, az osztriga szomelé ott a fejétói gazdaság mellett tenyészti az osztrigákat. Jó, ez vicc volt, nem, de egyébként a tükörpontról beszélek és a fűszerpaprikáról.
2: Nem az a durva, hogy ez a téma is, ami annyira nem értek hozzá, hogy majdnem elhittem.
3: Mert nem pislogtam.
2: Miért az osztrigával? Mondom, mi van, osztriga farm?
1: Jó, de osztriga este lesz. Napközben is azért lesz program, sőt már nem csak délután.
0: Így van, egyébként nyitástól szólni fog a zene, és ugye itt a fesztiválon nálunk mindig ez egy ilyen dilemma, hogy mennyire az élőzene és mennyire a DJ szetteket részesítjük előnyben. Idén egyébként sokkal nagyobb szerepet kap az élőzene, sokkal több koncerttel készülünk. Lesznek országos nagy nevek is, például tavalyi évben nagyon-nagyon sokan kérték, csináltunk egy ilyen kérdőívet, hogy kit szeretnének látni fellépőként, és egyébként nagyon sokan megírták, úgyhogy idén megvalósítjuk, csütörtökön Chris Rudy lesz a fellépő a Gin és Rum Fesztiválon, de már megéri egyébként még korábban kilátogatni, mert egy nagyon extra megnyitóval készülünk, ugyanis lesz egy ejtőernyős beugrás a múzeum elé, úgyhogy érdemes, ez szerintem ez ilyen szenzációs látvány lesz.
2: De ez két külön ember lesz, tehát a Chris Rudy meg az ejtőernyős vagy.
0: Ez a meglepetés benne, senki nem tudja.
2: Mert akkor lehet, hogy koncert elmarad, de csak az ő.
0: Igen.
1: És akkor ott fog landolni a szökőkúton gyakorlatilag, vagy?
0: Gyakorlatilag igen.
2: Hát annyi, hogy a rohangáló gyerekeket addig el kell onnan.
0: És lesz is nála egy meglepetés, de ezt még nem árulhatom el, úgyhogy...
1: De nem ihatja meg, még le nem ér.
0: Így van.
2: És akkor Chris Rudy lehet az első, de hogy ki volt a második? Tehát, mi volt a lehetőség? Lenny Kravitz, mi volt a lista?
1: Nem tudom.
2: Jó, ez
1: volt egyébként ilyen lista? Tehát, hogy ezt valami közül lehetett használni, vagy rá volt rakva az, hogy bármi?
0: Rábízunk ilyenkor persze az emberekre, mert nyilván ilyenkor olyan ötletek is jöhetnek, amikre mi nem is gondolunk egyébként, és abszolút.
2: Gondolom, ez volt az egyik.
0: Gondolatok. Egyébként a Chris Rudy-ra gondoltunk már korábbi években is, és akkor úgy gondoltuk, hogy itt az ideje, hogy akkor ő is csapjon egy felejthetetlen fellépést. De egyébként itt lesz velünk pénteken a Vasovszky Live, aki most már 4. alkalommal lép fel a Gin és Rumon, mert ő az egyébként, aki szerintem tökre megtestesíti azt a zenei létet, amit egyébként a fesztivál is képvisel, hogy az élőzene és a DJ set is találkozik egymással. Úgyhogy ő lesz pénteken, de szombaton itt lesz velünk például a Melody Maker, akik szintén egy fantasztikus show-t csinálnak, ők ilyen korábbi zenekarokból álltak össze, mint a Back to Black, a Bestiákból álltak össze énekesek, és ilyen igazi világslágereket dolgoztak fel, és ezeket adják elő, úgyhogy ők lesznek szombaton, például a Csúcsprodukció, vasárnap meg szintén egy nagy visszatérő Gájer Bálint.
1: Mi van azokkal, akik nem isznak alkoholt?
0: Egyébként.
1: A Feri hatán az volt rá, hogy szerencsétlenek. Tehát
0: azok... Egyébként jó, nagyon jó kérdés, mert egyre nagyobb az igény egyébként az alkoholmentes ginekre, és egyébként abszolút lesz található alkoholmentes gin is a fesztiválon.
1: Na kérem, lássam. Mert kanyarodjunk rá, igen?
2: Ugyanúgy készül egyébként az alkoholmentes gin, mint az alkoholos?
1: Nem, olyan, mint a bubi, amikor kiszedik belőle.
2: Nem, azért

0: Nem, az csak, hogy a, ugye az alkoholmentes sör az nagyjából ugyanazzal az eljárásra készül, mint az alkoholos sör. Ugye csak ugye vagy kivonják, vagy egy ponton beavatkoznak ugye az élelésbe, és attól nem lesz alkoholos. Ugye ez a gin egyébként ugyanaz, mint a
1: hát
0: a
1: hasonlóképpen ugyanolyan lepárlással ugye készül. És ugyanolyan fűszerek vannak benne, tehát az érzés egyébként, már nálunk is van, aki ugye a feleségem szereti az alkoholmentes koktélokat, és egyébként ez az alkoholmentes gin toniknál ő teljesen kiveszi belőle, hogy ez tulajdonképpen gin tonik.
2: Tehát full ugyanolyan íze van neki, csak így van alkohol.
0: Tehát minden ugyanaz a fűszer.
3: Látszik, hogy nem kóstoltad.
2: Nem.
1: Ő a sofőr általában.
2: Ez koffeinmentes kávésészok, meg cukormentes kólásészok, ez kb. Ugyanaz. Tehát ennek én sok értelmét nem látom, de biztos, hogy van ilyen, akkor már megkóstolok egyet.
1: Hajrá!
2: Jó.
1: Várunk sok szeretettel.
2: Oké, közben azt nézem, hogy mikor fog majd lejárni alulunk a loop, de még van időnk. És azt már Sanyi nem szeretné megvárni. Jó, figyeljetek, zenéljünk egyet, maradjunk annyiba, jó? Még mielőtt itt bármi van, és utána rátérünk arra vonalra, amit itt hoztatok is nekünk valamiket, na majd azokra mindjárt rámegyünk.
0: Jó, hősök, és maradok benne.
2: Hol?
0: Benne.

0: esők már is beköszöntek, ilyen rendes srácok ezek.
1: Jó reggelt innen is. Igen, jó reggelt, ez a Mega itt van, Gedzó, Bálint, Feri és Krisztián is itt van. Rá,
0: meg Krisztián. A Dani is, mindenki itt van.
1: Na azért van a vendégeink, mert hogy újra lesz.
0: Gin és Rum Fesztivál még hozzá a negyedik. És akkor pacit beszélgettük, hogy ez egy elméletileg ingyenes fesztivál, de...
2: Így van, ingyenes fesztivál, szóval bárki a térre látogathat, meg lehet tekinteni a műsorokat. De ugye pohárbelépős a fesztivál, ami annyit takar, hogy ugye a fogyasztás a pohárbelépő megvásárlásához kötött, és hogyha valaki megvásárolja a pohárbelépőjét, akkor teljesedik ki igazából az élmény, mert akkor tud fogyasztani az összes installációban, pultban, illetve akkor tudja használni az ülőalkalmatosságokat, mosdót, stb.
1: Már hogy a mosdó az ülőalkalmatosság?
0: Hát most a függ, ha lány vagy, akkor igen.
1: Érzem, hogy ez vesző.
0: Jó, szóval tehát az úgy néz ki a gyakorlatban, hogy én oda megyek, veszek egy poharat, és akkor azzal tudok. Tehát ez
2: így van, a fesztiválon már bármelyik installációban meg tudod egyébként vásárolni, illetve a elővételben is kaphatóak ezek a pohárbelépők, így egy kupon is jár mellé.
0: Á, oké. És akkor azt mondod még, hogy ülőalkalmatosságok, akkor ez így ott az a téren van, vagy az ott el van választva, vagy padokra, vagy tehát ez hogy néz ki?
2: Ugye idén egyébként még nagyobb hangsúlyt fektettünk a komfortérzésre, hogy akik megvásárolják a pohárbelépőjüket, azok minél nagyobb komfortban részesüljenek. Sokkal több asztallal, székkel, kanapéval készülünk. Egyébként a fesztivál területén szépen elszórva, és ezeket csak úgy lehet igénybe venni, hogyha valakinek megvan a pohara. A hivatalos fesztivál pohar, amit nem a tavaly előtti, hanem az idei. Ugye ez a, és ezt úgy szoktuk mondani, hogy igazából ez a fesztivál bérlete. Ha valaki megveszi a poharat, akkor ez mind a 4 napra érvényes, bérlete a fesztiválra.
1: Ah, oké. És ha jól tudom, nem csak színpad lesz, hanem gasztro színpad.
3: Így van, 2 színpad lesz, a nagy színpad, meg a kicsi, és ott a kicsin lesz a gasztronómiai előadások, és szakmai előadások.
1: Szakmai előadások, de ez mondjuk olyan közönségnek, csak szakmai közönségnek, vagy egyszerűen közérthető?
3: Nem, tehát közérthető, dolgokra. Tehát nyilván a kilátogatóknak lesz az összes, és ugye ingyenes kóstolókkal, tehát italos előadások lesznek, és a gasztronómiát érintett vendéglátó egységek fognak majd ilyen rövid, ilyen workshop-szerű kóstolókat tartani, tehát bemutatják azokat a termékeket, amit árulni fognak a placukon, és ott ingyenesen meg lehet kóstolni. Lesz sztárséfünk is, ugye Bernát Józsi jön pénteki napon, egy különleges étellel készül, nem fogom elárulni, de nagyon finom, és már nagyon várjuk. És ezen belül lesz még 4 termelő is, aki megjelenik a fesztivál területén. Ugye az is a helyi termelőket próbáltuk, hogy őket fogjuk majd bemutatni, ugye a méhészet, a szepesi méhészet, a paprika molnár, a délkertész, és egy fűszerpaprikás lesz még egy, aki fűszereket fog majd bemutatni és árulni.
0: Oké, és minden nap másmilyen típusú és egyéb dolgok fognak ott történni a színpadon, tehát gyakorlatilag minden nap érdemes kilátogatni, tehát nem az fog történni, hogy Ctrl-C, Ctrl-V.
3: Így van, hát csütörtök.
1: Hát, úgy csináljuk, hogy az első 3 nap nem jó, és akkor majd a végén lesz valami.
3: Igen. Tehát a vasárnap lesz a nagy
1: durranás. Mindig így szervezik, hogy fel akarják rakni a pont az. Hát mindig ez van.
2: Vasárnap ez pontosan így van, mert a vasárnap lesz egy elég nagy durranás, ugyanis tavaly, aki volt egyébként a fesztiválon, nagyon sokan voltak a rakparton, úgy a Besenyei Péter tartott légi bemutatót. Idén ezt még tovább próbáltuk emelni, és idén egy Heliforce légi bemutatóval készülünk vasárnap, ugyanis Imre Lajos Lujó, az egyik legkomolyabb magyarországi helikopterpilóta fog bemutatót tartani a Tisza fölött, úgyhogy vasárnap. Hát ez nagyon látványos. Nagyon látványos kis
0: kemény, lesz. Azt mondd meg nekem, mert itt vitatkoztunk az időjáráson, hogy lesz valami jégszobrász show is, hogy az?
2: Igen. Az nem tudom, az időjárás az, hogy...
0: Na, ez, hát, mert szerintem... Köszönöm szépen.
1: Hogy mennyire kell visszahűlni ahhoz, hogy ott készítik a jeget, vagy hozzátok.
2: Én egyébként még én sem láttam, úgyhogy ezért is vagyok szintén izgatott, amilyen a show
0: miatt. Gyorsan kell neki dolgozni 35-ben.
2: Igen, pénteken lesz a nagy színpadon egy ilyen bemutató. Ki fog faragni egy bizonyos italt a jégszobrász egy ilyen óriási jégtömbből, amit a végén fel is fog gyújtani a színpadon.
3: Hoppá! és akkor azután lehet meginni.
0: És ilyen pszichológiai tesztet végeztettek már, vagy minden rendben van? Tehát így farag, gyúr.
2: Egyébként szeretünk tényleg nagyon különleges dolgokban gondolkodni, azért amíg évközben, amikor meetingelünk, hogy akkor milyen programok, meg hogy lehetnek, azért tényleg mindent szoktunk így bedobálni, és akkor így ebből aztán így összeáll, hogy így tényleg minél szívesebb, minél változatosabb szóval készüljön.
0: megyünk. De fölgyújtja?
2: És olyan igen. dolgokat mutassunk.
0: Á, föl is gyújthatná.
3: Igen, de nem na. csak jégszobrász lesz, hanem csütörtökön Varga Károly olimpiai és világbajnok mesterszakács zöldségszobrászkodik majd délután 3-tól. Azt egészen estig meg lehet tekinteni, és ugye utána a rendezvény végig lehet látogatni azt a területet, és meg lehet nézni minden 4 napon, hogy
0: miket. Gondolom nem lehet tőle kérni, tehát mit tudom, egy szilvában az a lakoncsoportot nem tudja kifaragni.
3: Hát tudod, csak azt a retek rózsát fogja csinálni. Nem, egyébként különlegességeket fog készíteni.
0: Srácok, hoztatok kaját is hozzánk, méghozzá ilyen nokedlis ételek. Vannak itt, meg előttem is van valami, ez valami hagymás őrület.
3: Hát igen, az egyiket a kiskakas csárda készítette, ugye ő is egyik partnerünk, aki kiállító lesz, és ugye a tematika ugye a paprika meg a hal, a tükörpont, uh-huh. fűszerpaprika és a tükörpont, a másikat meg a nokedli szeget készítette, utána finom szarvasgombás nokedlit küldött, igen, és egy cheddar sajtosat. Mind a kettőtől, meg mindegyik kiállítótól kértük, hogy próbálják az alapanyagokat beilleszteni a portfólióba, és az összes gasztronómiai szolgáltatót, akit úgy kiválasztotta a fesztivál, én úgy gondolom, hogy ilyen különlegességet fognak készíteni, akár hogyha van pizzába is majd, hogyha kijöttök és megkóstoljátok, ott is tükörpontot fognak rárakni. Tehát lesz olyan pizzája, ahol a tükörpont fog szerepelni. Az osztig, ha meg magáért beszél, főleg, hogyha pezsgőt adnak mellé, az meg különleges élmény lesz.
0: Dániel, kóstoltál-e már osztrigát?
1: Nem, de nem is most fogok, meg nem is fogok szerintem.
0: Nagyon extra
1: nem,
0: az pedig.
1: Nem, köszönöm szépen.
0: Én meg ezzel úgy voltam, hogy nem van egy közös ismerősünk, aki egyszer elment aztán Prágába, ugye híres prágai trengerek, ott is friss az osztriga, és én meg úgy voltam vele, hogy akkor már valami olyan helyen kóstoljam, és ezt én Portugáliában kóstoltam először osztrigát, mert gondoltam, hogy ott lehet, hogy egy frissebb. Nem tudom,
1: közelebb van a víz. Egyébként nem.
3: Persze, ott bontják előtted, ugye itt az osztrigás 8-9 féle különleges osztrigát fog hozni, ott előtted fogja felbontani, mellette ott lesz a prosecco, és akkor fel lehet szépen szürcsölni különböző fűszerekkel, tehát olajokkal, fokhagymával, ezzel, azzal.
2: Egyébként nagyon sokan úgy vannak az osztrigával, mint ahogy te is, és én is így voltam vele, ezért is lesz egyébként a gasztroszínpad, ahol ezeket az ételeket egyébként bemutatják, és egybekötik egy ingyenes kóstoló. Úgyhogy például a kis színpadon egy előadást fognak tartani egyébként az osztrigák, és akkor ott meg lehet tudni egyébként az érdekességeket majd vele okay. kapcsolatban.
0: A kérdés nekem, az osztrigát le kell-e egybenyelni, vagy rágni szerintetek? Tehát, hogy először, tehát csak ilyen ennyi, vagy azért a szádból ott azért még
1: hát először le kell vadászni. Tehát, hogy ez
0: egy jó, hát az egy másik.
1: Fogod, elengeded, lenyíl
2: az az előadás közben majd ez biztos elmondani.
3: Hát ugye különböző van, tehát hogyha menete. Nagyobb az osztriga, akkor érdemes előtte azért ráharapni, mert aztán ott marad a torkodon, de egyébként így szépen így beszürcsölni. Tehát hogyha különleges élményt akarsz, akkor meg elrágod.
0: Jó, Dániel, beszélj valamit, légy kedves, hogy kérdezz a vendégeitől, valamit elkezdek enni.
2: Én annyit hozzáfűznék, hogy ugye ilyen kis kóstolóadaggal készülnek egyébként a kiállítónk, ez pontosan azért van, hogy akár több mindent is meg lehessen kóstolni a fesztiválon.
1: És egyébként így az alaphozzávalók, tehát a felhasznált alapanyagok is mondjuk helyi kötődésűek? Tehát mondjuk szarvasgomba van Magyarországon egyébként?
3: Van, Szeged környékén is van, igen. Ugye a homoki szarvasgomba, de ebbe szerintem ez a nyári szarvasgomba van egyébként. És hát az alapanyagokat ugye, amit kiválasztottunk, hogy így próbálják beilleszteni, ugye a paprikát és a tükörpontot, az nyilván egy helyi érték, és ezért választottuk. A szarvasgombát, ezt mint különlegességet szerepeltetik ebbe a eseménybe. Egyébként ugye a gasztronómiai szolgáltatóktól kértük, hogy ne egy hosszú etappal jöjjenek, hanem egy 3-4-5-ös tétellel, amit ki lehet választani, és tényleg azt kértük a szolgáltatókat, hogy ne brutál nagy adagot készítsenek, hanem visszafogottat, hogyha kilátogattok, akkor minél több félét kóstoljatok meg.
1: És a tükörpontja, az miért annyira különleges? Tehát mint tőled, mint hozzáértőt kérdezem, mert én nem
0: hát
1: szeretem
0: tudsz előtte sminkelni. Hát ott belenézze, igen. Meg tudod nézni, érted?
3: Hát ugye hallottam, hogy előtte meg beszéltél a halászléről, és majd utána igen. is fogtok. Hát figyelj, ez ugye a fejtői halgazdaság. A fejtői halgazdaság látja el a Baja Halfesztivált. Nagyjából 80%-át vannak ilyen információk. Hát ez így az évek alatt ugye kialakult, hogy nálunk ugye ezen a vidéken ugye a két, ugye van itt a makói hagyma is, de itt a fő alapanyag között ugye a hal szerepel, a tükörpont és a fűszer paprikája szegedi fűszer. fűszer paprika őrlemény.
1: Igen, de tükörpontnak még mint halnak. Tehát van valami különlegessége egyébként? Most komolyan kérdezem, hogy mi az, amitől szeretitek mondjuk használni, vagy enni?
3: Hát ugye nem olyan zsíros a húsa, sokkal izmosabb, a textúrája, sokkal finomabb ételeket lehet belőle elkészíteni.
2: És a miénk?
3: És a miénk.
0: És közben én rámentem itt az ételekre. Alapvetően szerintem a nokedli és vagy galuska, melyiket szeretjük használni? Galuskát?
3: Ha, jó, galuska, persze.
0: Galuskát. De szóval, hogy alapvetően azt, oké, de hogy azt mi, leginkább csak köretként, és az csak úgy, hogy valami általában valami paprikás étel, ez mondjuk legyen egy pörkölt vagy bármi, amellé így oda dobjuk, és akkor megvagyunk. Itt viszont az ez megvan ám variálva, és ez így önmagában is baromi jó tud lenni. Ezt a csodás sajtos, ezt leginkább egy ilyen mac and cheese-hez tudnám hasonlítani, yeah. Ami egy ilyen amerikai, gyakorlatilag sajtos tészta, hogyha nem akarnám azt túl gondolni. Viszont a szarvasgomba meg ugye önmagába ad egy ilyen plusz olyan ízt, amit így nem nagyon tudsz hova rakni, hiszen az nem nagyon hasonlított, azt mondják, hogy mit tudom, eszel valamit, az olyan, mint a csirke, vagy olyan, mint a bármi. A szarvasgomba meg szarvasgomba, tehát pont az.
3: Hát ja, van ennek egy különleges íze, nyilván aki még nem kóstolta, annak azért érdekes. Aki meg szereti a szarvasgombát, az úgy is fogja kérni. Tehát ez a hétlapokat láttam, ők is egy ilyen 4-5 étellel fognak készülni, és ugye hát amikor a helyszínen frissen szaftosan fogják készíteni, lesz ott paprikával készült ugye bakonyásan, tehát egy ilyen kicsi kóstoló street food adagokkal, tehát jó lesz. És amikor egy frissen elkészítik ezt a galuskát, tehát tudod, te is szeretett tojásos galuska fejes láttad.
0: Ezt akartam mondani, igen, tehát hogy nálunk azért, hogyha önálló étel, akkor az tojásos nokedli,
3: igen.
0: Nálunk ez nokedli, tehát tojásos nokedli, vagy még tudunk elmenni mondjuk a strapacska irányba, ja. Ami meg már egy utúrósabb...
3: Kakaspörkölte?
0: De az megint mellé rendelté valamit, tehát jó, hogy az a baj, hogy önmagában nem...
3: Hát jó, de most így is önmagában nem fogod megkapni, tehát itt valamilyen...
0: Tehát valami flip-flop lesz vele.
3: Így van, az egyik a csedáros, ugye a másik egy ilyen mascarpone és szarvasgombás, és lesz ott különböző szószokkal, de mindegyik kiállítónk ilyen érdekességgel készültek, lesz kettő barbecue-s kiállító, egyik nagyon finom burgereket fog készíteni, de nem a hagyományos eljárása, és tényleg szaftos, juicy, jó sok sajta, a másik meg kamadóba, megfüstölőbe fogja készíteni az ételeket.
0: A hamburger az nem smash burger, most mindenki azt csinál.
3: Nem.
0: Ez normál lesz.
3: Normál lesz.
0: Jó.
1: Mert milyen különbséget kettő között?
0: Ez egyik szétfalapítva, a másik meg az a smash burger.
1: Ez kész, az annyi a smash
0: az burger. Két, igen.
1: Tehát tök ugyanaz, mint a másik, két, csak...
0: Hát ugyanabból húsban van gyakorlatilag, csak már az egyiket szétlapítod, raksz rá egy sajtot, miután megfordítottad, ebből mondjuk csinálsz kettőt, és akkor kb. Az
1: jó, de ezt meg az elkészült előtt nyomják szét, gondolom.
0: Ba, igen. Csak nem, láttam olyat, hogy a smashburger magát...
1: Utána az megdonászodott.
0: Hát nagyjából. De hogy a smashburgert is láttam már, hogy háromat egymásba raktak. Tehát hogy az volt, hogy két smashburgert kilapítottak, és a közé raktak még húst. Tehát hogy az 6475
2: kalória volt. Ez a tökéletes sajtburger lesz, és egyébként idén pont ez egy ilyen nagy újítás, hogy ezek az éttermi kiállítók, ezeket a különleges ételeket, vagy a saját ételeiket, nek a különlegességeit a gasztro színpadon be fogják mutatni, és elárulják majd a titkokat.
0: Oh. Oké. Okay. Hát srácok, nagyon szépen köszönjük, ennyi fért bele ma, de szerintem még így sok vagyunk időben.
3: Most van a visszaszámlálás?
0: Most van a visszaszámlálás. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Akkor nektek jó időjárás, de szerintem az lesz.
2: Köszönjük
0: jó
2: szépen.
0: Jó időt másnap, mit tudunk
2: minden
0: még kívánni?
2: Minden bizonyan lekapogjuk, de...
1: Hát jó szelet, hülyeség lenne. Igen, jó
0: időt. Igen.
1: Jó vasárnapra kér...
0: Jó szelet, jó közönséget.
3: Jó szelet, jó közönséget. Jó, köszi.
0: Jó szelet, jó közönséget.
2: Köszönjük
0: és
2: szépen.
0: Látjuk. És akkor ott találkozunk. Köszönjük szépen, srácok, hogy itt voltatok. Náluk pedig jön egy nagyon jó időjárás jelentés, Dániel.
1: Változatlanul 31 fok lesz nálam. Aztán 28. Egyébként megy 28-ra. Igen, 28-ra esik vissza, 19 és akkor este majd 11.
0: Ugye?
1: 10-21 a HP-ja. Megyünk tovább.
0: Szevasztok.
4: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
5: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Hello Szeged, passzold a véred. Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág Sportuszodában. A Szegedi Sport és Fürdők és az STS Edeák idén is együtt hív pályára egy jó ügyért. Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz. Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág Sportuszoda. Részletek szegedsport.hu.
6: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szeged. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
7: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most pénteken a színpadon az Ivan and the Parazol. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a Tixapon. Kert, közösség, szórakozás!
8: Drágám, kimegyünk a teraszra egy pohárkával meginni?
9: Hova? Terasz? Jó vicc!
10: Itt a jó idő! Ne csak álmodozzon! Az ácsfás fiúkkal valósítsa meg elképzeléseit! Vállaljuk teraszok és árnyékolók 3D tervezését, gyártását, kiszállítását, sőt, a kivitelezésben is segítünk. Ha pedig szeglemezes vagy hagyományos tetőszerkezetre van szüksége, akkor is tudja, az ácsfás fiúk majd megoldják. Részletek ácsfa.hu.
11: Eleged van abból, hogy egyre többet fizetsz az internet és TV szolgáltatásokért? A Netsurfnél most átlátható fix havidíjak várnak rá. Még 2024-es árakon.
12: Ha internetet és tévét is választasz, ezekből az árakból még további kedvezményt is kapsz.
11: A cégeket pedig egyedi és különleges árajánlatokkal várjuk. Részletek?
12: Netsurf.hu.
13: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne?
14: Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba.
13: Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
15: Indul a tanszervásár! Itt a lehetőség, hogy megvágd árainkat! Gyere a nagyáruház papír és játékáruházába, és vásárolj akár 15%-kal olcsóbban. Letölthető kuponunkat és a további részleteket keresd a Facebook oldalunkon. Nagyáruház papírírószer és játékáruház, a Szeged Nagyáruház földszintjén.
16: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amiben újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
17: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
18: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most. hattyasdentál.hu.
7: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
19: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
20: Füzetek, toltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuperárakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
21: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
22: Ez reklám volt.
1: Szeged és Szatymasz között pótlóbuszok szállítják az utasokat vonat helyett, mert egy műszaki hibás tehervonat akadályozza a forgalmat. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a Budapest-Cegléd-Szeged vonalon hosszabb bejutási időre kell számítani délelőtt. Megszüntetné a készpénzes kifizetést a repontokon a MOHU. Javaslatok szerint a visszaváltott palackokért csak bolti levásárolható utalványt kaphatnánk, illetve átutalást kérhetnénk. A budapesti kerületekben ez komoly terhet jelent, a kukák környékén széthagyott hulladék, megrongált vagy kiborított szemetesek és az utcák állapota miatt több polgármester is változtatást sürget. És rejtett szupervulkánra bukkantak a Brit Földtani Intézet tudósai Anglia keleti partjainál. A régóta kialudt vulkán mintegy 454 millió évvel ezelőtt a tudósok által ismert egyik legnagyobb kitörést okozta, amely létrehozott egy kiterjedt vulkáni hamuréteget, amely Norvégiában, Svédországban, a Balti-tenger térségében, Fehér-Oroszországban és Lengyelországban terül el, az eredete azonban eddig rejtély volt. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ági, köszönjük szépen az infókat. Gyorsan az utakról. Itt van velünk Rolli a vonalban. Szervusz, férfi, mi újság?
3: Jó reggelt kívánok, szevasztok gyerekek. Megnéztem ezt az új hidat, és bevillant azt, hogy legyetek bátorak, de aztán végül nem mertem meglépni.
0: Na, mert mi volt? Helyzet.
3: Hát sokan voltak az új hídon, azért így elmentem így előtte, és akkor így láttam, hogy mind a szegedi, mind az új szegedi irányba azért sokan voltak. Ez körülbelül azért egy jó 8-10 perccel ezelőtt volt. Viszont az biztos, mert arról kaptam információt, hogy Újszegeden a Népkert soron nem működik a jelzőlámpa. Úgyhogy ott azért érdemes odafigyelni.
0: De az új híd vagy a régi híd lábánál?
3: Új híd, új szegedi oldalán. Az új híd, új szegedi oldalán, ott a Népkert soronnál.
0: Népkert sarok, aha. Ott mutatja is, hogy szép páros. Úgyhogy az valószínűleg akkor ott még mindig játék van.
3: Mondom.
0: Hogyha úgy van, ilyenkor meg szoktam nézni az aradi vértanú terre, rámegyek, és akkor ott szoktak még ilyen állóháború kialakulni, de ott is azért szép a rendszer. Jó van, hát drága ember vagy.
3: Oké, lehet, hogy ismersz. Úgyhogy az összes többi útszakasz, amit bejártam, így az új hídra menet és visszafele jövet, az teljesen jó közlekedhető.
0: Na, ügyes vagy, rollerdet tett fel, akkor töltőre most már biztos lemerült. Még nem azzal menték?
3: Na jó, mindig. Már rajta van, nem, én futok, mindig futok.
0: Jó, az is, az sem rossz. Rolli, köszönjük szépen az egész reggelit. Puszilunk, szevasz, ciao. Jó, ha bármi info van még, akkor azt nyugodtan dobjátok ránk SMS-ben.
23: 0-32-99-88-88.
24: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
0: Na kérem szépen, Gin és Rum Fesztivál, a kóstolót addig még 17 hallgattak, hogy meg fogjuk itt fogyasztani, szépen végig kóstolunk mindent.
23: Elképesztő mennyiségű kaját hagytak itt, hála jó Istennek. Jól is néznek ki.
0: Jön a Roxette és a Joyride itt a 88-ban. Szép öreget mindenkinek. Szavasz.

0: Hát jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez a Rádió 88-ban az Őrület reggel.
1: Ez a Mega Gedzóval Ági a hírekbe.
0: Ezt ne is mondd el! Azt mondjuk el. Nagyon jó, majd félig bezabáltunk mindent. Dániel, ő tartózkodik. Szóval az van, hogy régen ez úgy nézett ki, amikor mi a originál Megát csináltuk, hogy én mondtam, hogy ez a Rádió 88, ez benne az Őrület este.
1: Ez a Mega.
0: És csak ennyi volt, tehát hogy itt el is vágódott a helyzet, viszont ezt annyira begyakoroltuk az idő alatt, hogy ezt szerintem ezt adhatjuk is, most csak nekem kell figyelni, azt mondjam, hogy este van, vagy reggel.
1: Ez nem vízom memóriából, torok memóriából.
0: Lehet simán, hogy ez így van. Na, azt még nem mondtuk el, hogy nyilván a Genius Room, negyedik Genius Room Fesztivál alapvetően mindenféle platformon elérhető program, ez kimaradt itt, csak a végére azt hozzá akartam tenni, hogy Facebookon és meg mindenféle platformokon az ember beírja az internetbe, hogy negyedik Genius Room Fesztivál, akkor valószínűleg meg fogja találni az összes létező programot.
1: Nekem egy kérdés maradt igazából,
0: és elfelejtettem. Megválaszolom én neked.
1: Elfelejtettem feltenni a Bálint Ferinek, mert itt emlegette ugye a Szakács Olimpiát, aminek egyébként ő is az Erfurti Szakács Olimpiának az ezüstérmese.
0: Igen.
1: Hogy a Szakács Olimpiákon a szakácsoknak van dopping teszt, hogyha dobogós vagy a földolgozott állatnak.
0: Ez viszont egy jó kérdés.
1: Ugye, és ezt elfelejtettem feltenni, pedig végig itt volt a nyelven végén.
0: Szerintem pedig a szakácsoknak kell, hogy legyen valami. Végén kis pisi tesz, vagy valami.
1: Hát azért valami kell, hogy legyen. Ezért nem lehet
0: csak Szakács úgy. Olimpia. Most robotoknak rendeztek olimpiát, az volt még szép. Szerintem látom.
1: És ők főztek?
0: Nem, elég volt, hogy futottak. Azt öröm nézni.
1: Ez a Boston Dynamics-os, amikor így... Ja nem, ez a kínai, amikor elesett, nem?
0: Igen.
1: Rohant, csat, és végé is
0: és
1: volt
0: föl is
1: az
0: gyulladt.
1: Egésznek.
0: A francba az
1: és
0: egész.
1: Úgy volt, annyi volt.
0: Jó, de hát most már ez nem tart sokáig állítólag. Na, nézzük egy programot mára?
1: Nézzük.
0: Na.
1: Pontosan kettőt.
0: Én kettőt fogok mondani. Kérdeztem, hogy belvárosi mozit fogok mondani. Méghozzá ajánlok, hát kettő filmet, háromat. Jó? Minyonok és szörnyek. Azt gondolom az ember, hogy ez ilyen gyerekeknek való játék. Felnőttként is rettetesen jó szórakozás. Délután 3-kor a Csőki József teremben ez nézhető. Aki még nem tette meg, és nagy vászon szeretné megnézni, Christopher Nolan legutóbbi filmét, az Odüsszeát, az a Zsigmond Vilmos teremben 17-20-as kezdéssel, úgy készül, hogy 172 perc, tehát oda azért kell valami fogyasztás. Felakad. Jó, viszont nem nagyon. Mert ugye ennek erre meg koncertre járásos trükkjei vannak, erre majd egyik reggel beszélgetünk. Illetve a harmadik, 4:09-es kezdése, dűt borít most idén a Pókember vadonatúj nap Balázs Béla teremben 150 percben, szinkronizált verzióban nézhető.
1: Egyébként azért nem néztem meg még az Odüsszeiát, mert én egyébként szeretem Nolan munkásságát, és meg akartam nézni egy normális IMAX-ben, és az persze van az arénában.
0: Így van.
1: De az sem normális IMAX, mert digitális IMAX, tehát nekik nincs IMAX vetítőgép.
0: Prágában,
1: a legközelebbi Prágában van, igen. És akkor nem néztem még meg, de Prágába se fogok elmenni, szóval valószínűleg simán csak bemegyek a valamelyik szegedi moziba, és megnézem ugyanazt. Teljesen ide. Cinema City Szegedbe pedig 15 óra 10-kor és 19 óra 20-kor lesz az Oak Street vége. Ez engem egyébként érdekel, én imádom a dinós filmeket. Tényleg, ez ilyen dinoszauruszos rohangának.
0: Vicces, helyettem is nézd
1: 80-as
0: meg,
1: évek.
0: És mondja, de milyen.
1: Mert te nem szereted? Szerintem én, tök szeretett.
0: Én a Jurassic Parkot is utáltam.
1: Even McGregor, Anne Hathaway, szerintem egy tök jó lesz. Jurassic Parkot hogy lehet utálni, ember?
0: Úgy, hogy nem szeretem.
1: Kész, ennyi volt.
0: Jó, jön a rakabaj.
2: Támogatta a Pingvin Patika. Partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.

0: World, kérem szépen. Miley Cyrus és a világ vége megjött. Ahogy ke. Jó reggelt, kívánom mindenkinek.
1: Jó reggelt. Szia, Gedzo.
0: Szia, Dan.
1: Jó étvágyat, Sanyi, még mindig.
0: Sanyi, az van, hogy de behozták itt azt a töménytelen mennyiségű kaját, és már most csak egy 3 adag van, mert a Sanyi a maradék 12-t megette. Tehát ott semmi baj.
1: Ezt le is fotózom.
0: Csinálj már egy képet róla. Nehogy ne dobjuk ki az Instára, ahogy itt Sanyi durrantja befelé.
1: Nem fogom kitenni, de azért.
0: Jó. Na kérem szépen, holnap reggel is fogunk támadni, és ha fölírjuk magunknak, és ügyesek vagyunk, akkor még holnap játszani is fogunk veletek. Mit szóltok?
1: Igen, holnap most már tényleg megpróbáljuk ezt a játékot.
0: Ígérgetjük itt, úgyhogy egy idő után az csak összejön ez.
1: Elmondjuk, hogy miről szól ez a játék tulajdonképpen? Tehát adunk egy szót. Azt SMS-ben el kell küldeni.
0: Igen, az a szabad. Az a szabad beugró.
1: SMS-ben el kell küldeni majd ezt, abból kisorsoljuk, hogy ki lesz a játékos, őt felhívjuk, hogyha jó. Hogyha azt a szót küldte el, amit igazából kérünk, szóval így semmi.
0: Nagy extra nem lesz benne.
1: Igen, nagy extra nem lesz benne. És akkor játszunk még pedig azt, hogy zenefelismerő, de van egy kis különlegesség.
0: Igen, kettő dolgot kell majd a játékosnak csinálni. Először is ki kell választani, hogy a zenét vagy az éneket szeretné hallani. És megmondjuk, hogy milyen hosszú a dal, és hova tegyük azt a pontot, ahonnan elkezdi játszani.
1: Ez most bonyolultnak tűnik, nem lesz bonyolult.
0: Szóval
1: ennyi lesz a kérdés. Zene vagy ének? Mondasz el, vagy én azt mondom, zene. És akkor te mit mondasz?
0: Én meg azt mondom, 1.25.
1: Így
0: és
1: van.
0: Akkor 1.25-től elkezdjük játszani, vagy a zenét, vagy az éneket.
1: Kaptunk 10 másodperc.
0: 10 másodperc, ott ki kell találni. Na most ugye ez kérdés, tehát hogy a zenébe pont az a rész van, ahol nincs semmi. Vagy éppen csak zene van és ének nincs, vagy bármi ilyesmi. Tehát simán kaphatok 10 másodperc tökéletes csöndet is.
1: Nem mondjuk, hogy minden játék egyszerű lesz, de az hát, élet is ilyen.
0: Ez élet nem könnyű. Ez azért nem habos torta, ahogy azt annak idején mondták. Jó, úgyhogy holnap is jövünk. Várunk mindenkit reggel már, szeretette 5.50 környékén itt vagyunk.
1: Így van, 5.45, 5.50 éppen, ahogy még előtte egy kávé, és stb.
0: Mennyi kaját hagyja Sanyi, mert akkor reggel tudunk még enni. Majd látjuk, jó?
1: Jó, Szeri Csabi érkezik utánunk.
0: Így van, hello Szeged, de mi holnap reggel jövünk, mindenkinek jó rádiózás, szép napot.
1: Szép napot, hello.
0: Ciao.

0: Hallihú, a Gedzó meg a Dani után már is indul a Hello Szeged a 88-ban. Ez alkalommal Bürgés Dávid helyett a mikrofonnál Szeri Csaba. A feladatunk az, hogy kiharapjunk egy nagyot a munkaidőből szeptember második napján. Időjárás ügyében a nagy helyzet az, hogy nagyjából most olyan 21 százalék a jellemző, 28-at ígértek maximumként. Néhány felhő jöhet, hát azon nem lepődünk meg, hogy ebből egyébként sok esőre nem igazán kell számítani. Napsütésből viszont kapunk nagy adaggal, az UV-sugárzás erős lehet, és így állunk a szerdában. Jönnek a friss információk már is a 88-ban, aztán Szigalával, a Sweet Lovin-nal. Startol a Hello Szeged!
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet.
1: Minden este hétkor nyit Szeged legnagyobb klubja.
3: Kapcsolódj be és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
4: Check this out.
1: Ma este is héttől Klub 88. Az este itt kezdődik.
3: Itt kezdődik.
5: Szeged és Szatymasz között pótlóbuszok szállítják az utasokat vonat helyett, mert egy műszaki hibás tehervonat akadályozza a forgalmat. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a Budapest-Cegléd-Szeged vonalon hosszabb bejutási időre kell számítani délelőtt. Minden eddiginél nagyobb szerepet kap a gasztronómia a Gin és Rum Fesztiválon. A csütörtöktől vasárnapig tartó eseménysorozaton sztárséfek, gasztronómiai szakemberek, bartenderek és kiállítók mutatják meg tudásukat. Emellett egy italversenyt is hirdetnek a szegedi Móra Parkban, hogy a szakmaiságot még inkább emeljék. Erről a szervező bárka tulajdonosa Bodó Attila mesélt.
6: Lesz egy gin, rum és koktél kategória. Itt egy nagyon erős szakmai zsűri fogja körbejárni, megnézni és a zsűri az italokat, illetve a nagyközönség számára is elérhető, sőt, őket fogjuk majd kérni, hogy szavazzanak az általuk legkedveltem koktélra, rumra vagy ginre, ezt minden módjánál megtalálják majd a QR kódon, és itt tudnak majd szavazni.
5: A közösségi munkájáért két pedagógust és egy vállalkozót köszöntöttek Kiskun Dorozsmán. Dorozsmáért emlékérmet vehetett át a Jernei iskola tanítója Dobó Imréné és a Bölcs utcai óvodát 40 éven át vezető Csányinné Kecskés Hajnalka, valamint Turzó Ferencné vállalkozó kereskedő. Útjára indul az iskolában az erdőprogram őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosítanak a 6 és 14 év közötti korosztálynak. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter elmondta, a programban indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt. És végül visszatér a Gothic Rock és a Dark Wave egyik nagy hatású zenekara, a Mission, jövő tavasszal Budapestre. A brit csapat május 9-én várhatóan készülőben lévő új albumáról is játszani fog a Dürer kertben. A Mission 4 év után tér vissza Magyarországra, ahol már több alkalommal is adott sikeres koncertet. A legemlékezetesebb fellépés talán a legelső 1990 októberi volt a Budapest sportcsarnokban a taxis blokád idején. A Rádió 88 híreit Nagy Ági Ittől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Komolyabb fönnakadásról nincs információnk a szegedi közlekedésben. A Tisza-Lajos körúton a klinikáknál némi lassulás előfordul. A Szabadkai úton is lehet egyébként ilyesmivel számolni, és a Baktói részen az Algyői úton. Na meg, ugye arról ne feledkezzünk meg, hogy a Sándorfalvi úton munkálatok még előfordulhatnak, a Josika utcán is. Egyébként lehet hasonlóval találkozni, és a Széchenyi tér környékén sem minden a tervek szerint alakult. Ha napközben van útinformációd, annak kifejezetten örülünk. 0632998888 a számunk. Itt tudsz segíteni a többi közlekedőn.
1: Támogatta a Creators nyílás záró szaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
0: 9 óra múlott, így aztán startol már is a Hello Szeged a 88-ban, a mikrofonnál ez alkalommal Bürgés Dávid helyett Szeri Csaba, viszont a szegedi kedvencekben egyáltalán nem szenvedünk hiányt, ahogy ígértem, Szigala már érkezik is. Szól a Sweet Lovin, jó munkát és jó rádiózást kívánok!

0: Ray Dalton dobta fel a munkaidőt a Blood Runningnal itt a 88-ban. 22 Celsius fok környéke és remek napsütés. Egyébként szerethető ez a szeptemberi nyár, azt hiszem, hogy megvan ennek a maga varázsa, még akkor is, hogyha hát valóban átléptük szeptember havába. Nekem pedig van egy tuti tippem, főzőcskézünk egyet. Én nem vagyok az a nagy konyhatündér, az az igazság, bár az elmúlt időszakban főztem kajákat, és a gyerekek meg a feleségem is azt mondták, hogy jó, úgyhogy tulajdonképpen azt hiszem, hogy átmentem a vizsgán. A legutóbbi alkalommal egy csicseriborsós csirkét csináltam. Zseniális, sok benne a rost, sok benne a fehérje, úgyhogy alapvetően diétás kajának is tök jó. Nagyon egyszerű a történet, tényleg a bénák, mint én is meg tudják csinálni. Vöröshagymát lepirítjuk. Egy fejjel mindenképpen, de lehet akár kettő is. Reszelünk hozzá egy vagy akár három fok hagymát is, hogyha bírjuk az ízét. Arra kell fél kilogramm apróra vágott csirke mellett dobnunk, azt szépen elkezdeni lepirítani. Sóval, borssal lehet abszolút fűszerezni. Aztán amikor már fehéredik a csirke húsi, akkor hozzányomunk fél kiló csicseri borsót is. Ezt a konzerv változatot, amit már nem kell főzni, hanem csak csöpögtetni. Amellé pedig még esetleg egyébként nagyjából olyan 10 deka felvágott is mehet, ne parízer, légy szíves, ne parízer, hanem inkább valami magasabb hústartalmú kaja, és akkor ha ez megvan, akkor ahhoz megy nagyjából egy olyan 2 deci főzőtejszín, másfél deci csirke alaplé, hogyha van, akár egyébként ez lehet víz is, és ezt kell összefőzni, amikor pedig már jól összerottyad az egész, akkor némi sajtot lehet mondjuk parmezánt a tetejére szórni, és ha az beleolvadt, akkor voilà, kész az egy tál ételünk, ez szerintem egyébként szénhidrát forrás sem föltétlen kell, de a csicseri borsó ezt is biztosítja, de ha mondjuk az ember főz mellé egy kis tésztát vagy vist, akkor kész a kompakt kaja. Jó étvágyat hozzá!
1: Támogatta a Nagyáruház Lottózó. Esély, hogy a bevásárlás főnyeremény legyen.
0: A főzőcskézés után pedig már is pattanunk vissza Szeged kedvenceihez. Most épp Tom Grennan érkezik. Szólt tőle a Little Bit of Love itt a 88-ban.

0: Egy kis naplopás a Sugarloaf-fal. Itt a 88-ban pedig mindjárt jön a születésnapos játékunk a szegedi Ocean Áruház belga csokis tortájáért. Na meg számos kedvencre lehet számítani, például velünk lesz a Train. A mindig hibátlan csapattól mindjárt a Mermaid-et hallgatjuk, de Lady Gaga-t sem hagyjuk ki a szerdából. Pár pillanat és az Abrakadabra is szól, itt a Hello Szegedben.
1: Erre nagyon bulisztó.

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon, az Analóg Balaton. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
3: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
4: Füzetek, tolltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
5: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás, ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
6: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
7: Heti lapszámunkból.
8: Botko László polgármester nyitotta meg hivatalosan a színt. Idén is nyereséges lehet a Szegedi Fesztivál. Szeged segít. Szeptember végéig ismét igényelhető a karácsonyi és a húsvéti csomag. 80 éves lett az ország legrégebbi bábszínháza, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház.
6: Szegedi Tükör. A város és lakói.
9: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
10: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó. Modern rendezvénytermeinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
1: Ez reklám volt.
11: A Klub 88 19 órától jelentkezik, ne feledd, a mai napon is erre lehet már számítani. DJ Veldán pedig az első két órában, aztán 9-től 10-ig DJ Robinra lehet majd számítani. Lesz véradás, Márta jön a Faruházban 12.30-tól, Szegeden pedig 10-től 18 óráig a Vérellátó Központban, Szentesen pedig 8-től 12-ig a Vérellátó osztályon lehet segíteni. Ha buliznál a Tiszadokban, My Life Buli 23 órától, a Raport 62 pedig 8 órától a Hesszerda jelentkezik, később pedig szemügyre vesszük majd a mozifilm kínálatot is. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.

0: Ők voltak a Well Hello a 17-tel, hát hiányoztak a szegedi ifjúsági napokról, másfelé bulikáztak, viszont most itt a 88-ban is hallhattuk őket. Jön a szülinapi játékunk!
1: 88. Ez a nap más, mint a többi. A mai nap szülöttei a 88-ban.
0: Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk a mai napon ünneplőknek. Nézzük, hogy kik azok Szegeden és a környékén, akik biztosan születésnaposok. Rácné Birinyi Éva például. Szabó Ferenc is ünnepel ma. Dorozsmai SS Andrea. Őrmös Zsuzsi is ma születésnapos, ahogy Otot Kovács Ákos. Lengyel Andreának is ma van a születésnapja, és Hálóné Erikának is. Bodnár Dorina 26 éves lett. Olá Gergő 29 éves a mai napon. Aztán Valkainé Debreceni Erzsébetnek is ma van a születésnapja. Tálasné Farkas Gyöngyinek, de Tóth Csabának is. Kovácsné Szász Éva is ma születésnapos, ahogy Márki Károly, valamint Simon Tibor is, és bizony Baranyi Annát is köszöntötték a születésnapja. Okkán, ő már itt van velünk a vonalban. Hogy vagy?
2: Ki nevezhet be? Nagyon szépen köszönöm.
0: Jól vagy? Hogy indult a napod? Mi történt?
2: Meg vagyok, köszönöm szépen. Minden rendben van. Még életemben nem neveztek be.
0: Na, hát figyelj, nem tudom pontosan ki volt. Annyi volt az aláírás, hogy a barátaid. Úgyhogy hát őket gyanúsítanám ezzel a történettel, hogy pontosan kit, azt nem tudom. Lehet, hogy egy nyomozás van előtted itt a mai napban, hogy kideríts. De ezt nem szóltak, hogy senki semmi ilyesmiről, ugye? Hogy figyeld a telefonod, meg hasonlók.
2: Senki nem szólt, hogy beneveztek.
0: Na, hát jó, az üzenet végén van egy ilyen is, hogy ezt megünnepeljük, ezt akár ilyen fenyegetésnek is felted, de akkor azt hiszem, itt egy ünneplés előtt állsz. Terveztél köszönöm. Ilyet egyébként?
2: Hát tudtam, hogy jönni fognak a barátaim, de hát vagy sejtettem.
0: Ha?
2: Sejtettem.
0: Sejtetted, és akkor megfejelték ezt egy ilyen kis turpissággal is. Nagy kópék.
2: Igen,
0: de
2: nagy kópék.
0: Jól van. És mit csinálsz a mai napon az ünneplés mellett?
2: Hát dolgozom, aztán megyek haza, és várom a barátaimat.
0: Na, jól van.
2: Ezek után.
0: Öleld meg, meg puszíld meg őket, meg fogadj el tőlünk is egy meglepetést, nem tudom mekkora lesz a baráti társaság, de van egy belga csokis tortánk a szegedi Ósanáruház felajánlásából, hát ha jut mindenkinek belőle.
2: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Én is, hogy beszéltünk, Isten éltessen még egyszer. Szép napot, szia!
2: Nagyon szépen köszönöm, szia!
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88. Az életünk része.
0: A szülinapi játék után pedig már is jön egy újdonság, a Temper City, az amerikai, izraeli illetőségű Temper City vadi új dala, ami a TikTokon is hatalmasat ment, és így lett igazi világsláger. A Self-Versal már is itt a 88-ban, a Hello Szegedben. Köszi szépen, hogy együtt rádiózunk a mai napon is.

0: A dal, ami talán még a Gran Turismo második részéből is rémlik, az MTV pedig a videóklip eredeti változatát betiltotta és nem játszották a nagy karambolok miatt. Ez volt a Cardigans, a My Favorite Games-szel. Itt a 88-ban pedig időszerű csekkolni a hőmérőnket, picit azért szökik föl a higanyszál, 24-et mutat most, 28-nál mondjuk sokkal többet nem ígértek erre a mai napra. Csapadékra nem igazán kell számolni, és annak ellenére sem, hogy egyébként benne van a pakliban, hogy a délután egy részében picit felhősebb lesz majd a napunk. Hajnalban 17 Celsiusokra mérséklődik majd a hőmérséklet.
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
4: Biztonsági öv és...
3: Rádió 88, az életünk része. Az. Let's go!
1: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
5: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben is, könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
3: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
1: Rádió 88. Az életünk része.
6: Megtartotta évadnyitó társulati gyűlését a Szegedi Nemzeti Színház. Az ülésen Bardák László főigazgató megköszönte a szegedi szabadtéri játékokon dolgozók munkáját, köszöntötte az újonnan érkező munkatársakat, illetve az idén jubiláló kollégákat. A színészek közül Fekete Gizé 50 éve kezdte a színészi pályát Szegeden, Borovics Tamás és Gömöri Krisztián pedig a 30. évadát kezdi idén. Bardák László reméli, a következő időszakban a színház állami támogatásai is nőnek majd.
7: Kormányváltás óta Szeged több jelenlegi országgyűlési képviselője és a kulturális helyettes államtitkár is ellátogatott hozzánk, színházba is, szabadtérire is, ami az elmúlt 5 év során egyszer sem történt meg. Remélem, hogy ezt biztató jelként foghatjuk fel, és hogy a szakmai eredmények fognak számítani a jövőben, és nem a törleszkedő párthűség.
6: Több millió forint értékű, a legmodernebb ipari automatizálási technológiával felszerelt oktató bőröndöt adományozott a Rockwell Automation az STM mérnöki karának. A támogatás az egyetemi oktatást és a gyakorlati kutatás-fejlesztési munkát is segíti. A 6 millió forintos értéket képviselő két részből álló hordozható oktatóállomás jelenleg egyedülálló az országban. Az Európában is ritkaságnak számító hordozható egységből eddig főként csak a nemzetközi partnereknél, többek között Csehországban használnak hasonlókat. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszerbe súgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezve, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. És 2 éve lépett utoljára együtt színpadra az Eurovíziós Dalfesztivál nyertes Meniszkén, azóta külön utakon járnak a bandatagok. Most felröppent a hír, hogy jövőre tényleg újra egy színpadon lesz a Verhetetlen Rock 4-es. A Sanremói Dalfesztiválon láthatjuk újra együtt a bandát, amit a szervezők is megerősítettek. És mivel dalfesztivál, így könnyen meg lehet, hogy vendégfellépőként visszatérő dalukat is bemutatják ott, ahol az egész karrierjük és nemzetközi kalandjuk elkezdődött. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Rakoncátlankodnak infoink szerint a jelzőlámpák Újszegeden a Temesvári körút és a Népkert sor találkozásánál. Fokozott figyelemmel közlekedj arra, hogyha van friss helyzetjelentésed, annak örülünk. 0630 299 88 88 a számunk. Emellett érdemes szót ejteni arról, hogy a Bajai úton is lehetnek munkálatok, valamint rendőri ellenőrzés van a Vértói út végén, elején ott a vasúti átjáró környékén. Ott kell ezzel számolni. A 47-esen pedig lényegében Szeged és Hódmezővásárhely között már a kaszálási munkákat hirdettek, emiatt ott egy lassabban mozgó jármű előfordulhat. Ha útinfód van, akkor tényleg jöhet a segítség. Köszi előre is!
1: Támogatta a csillagautósiskola.hu, a szegediek online autósiskolája.
0: Az információk után pedig már is vissza a szegedi kedvencekhez. Itt a 88-ban jön majd nem sokára a zenei tesztünk, játékának sorsolása is, előtte viszont Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight indítja be az órát. Üdv a mikrofonnál, a mai napon Szeri Csaba, Hello Szegedben! 8-ba.

A Simply Red dala, Sunrise a Rádió 88-ban. Hát a nap már fölkelt, ráadásul egyébként süt is fölöttünk, 28 Celsiusoknál mondjuk nem ígértek sokkal többet erre a mai napra. Kellemes szeptemberi nyár, azt is lehet egyébként azt gondolom szeretnének, majd jön a vénasszonyok nyara, vagy az indián nyár, kinek hogy tetszik, arra is azt hiszem, hogy befizettünk majd. Viszont volt egy zenei tesztünk, meg van egyébként már egy újabb. Ugye a szerda reggelben mindig jön az újabb zenei teszt, most is izgalmas dalokkal, és az előző héten is, vagy az elmúlt egy hétben is pont így volt, és ígértünk újabb nyereményt. Egy páros belépült a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Most is van hasonló nyereményünk, a héten ezért is érdemes becsatlakozni, vagy az elkövetkezendő napokba a kitöltésbe. Az előző héten kitöltőknek pedig hála és köszönet, remek dalok és remek szereplések. Egyébként tényleg az úgynevezett akár retro dalok, az Aha Take On Me, vagy Bruce Springsteen-től a Born in the USA, vagy The Police Every Breath You Take című dala remekül szerepel, de egyébként Nelly Furtado Man Eater-je, vagy a Kelemen kabátban végtelen című dala is nagy kedvenc volt. Köszönjük a kitöltőknek, és gratulálunk Mercedesnek, aki kitöltötte a zenei tesztünket, játszott velünk egy 70-es számról. A szerencse pedig neki kedvezett, egyelőre még nem sikerült őt elcsípnem telefonon, de próbálkozom serényen a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Övé a páros belépő. Gratulálok és jó szórakozást majd! Ellen Walker pedig a mostani szórakozásunkat biztosítja. Itt a Sing Me to Sleep a 88-ban a Hello Szegedben.

0: Nem sokára jön az I Love Szeged játék, a 88 szlogenjét már most várom SMS-ben a 32998888-ra, a szegedi kedvencek közül pedig hozom a Blue dalát. De a következő fél órában nem csak ez a dal, hanem Tiesto, Eva Max és a The Modo is velünk lesz. Dalok szárnyán pörgetjük a munkaidőt itt a 88-ban a Hello Szegedben.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
3: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben. Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
4: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben.
5: Most pénteken a színpadon az Ivan and the Parasol.
4: Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
6: Ősszel is fogyaszt a zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A dél-alföldi zöldségforrás.
7: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
8: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
9: Költséges volt az iskola kezdés.

0: tudatos.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Hamarosan az önposta ládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
2: Heti lapszámunkból.
3: Botko László polgármester nyitotta meg hivatalosan a színt. Idén is nyereséges lehet a Szegedi Fesztivál. Szeged segít. Szeptember végéig ismét igényelhető a karácsonyi és a húsvéti csomag. 80 éves lett az ország legrégebbi bábszínháza, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház.
1: Szegedi Tükör. A város és lakói.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.
5: A Kabai Patika csapatának mára is van tippje, vitamin és immunrendszer fronton, hiszen ha szeretnénk, hogy a szervezetünk jól felvegye a harcot a betegségekkel, érdemes odafigyelni arra, hogy a fontos vitaminokból és ásványi anyagokból elegendő jusson a szervezetünkbe. A C-vitaminről valószínűleg mindenki hallott már, antioxidáns és többek között a vas felszívódásában is segít, a D-vitamin pedig nem csak a csontoknak fontos, hanem az immunrendszer működésében is kifejezetten hasznos szerepet játszik. Napfényből természetesen sokhoz hozzájuthatunk, de a kevésbé napos időszakokban is ez van előttünk, a pótlás is bizony szóba jöhet. Ha pedig nem tudjuk, milyen készítményt válaszunk, érdemes megkérdezni a gyógyszerészt, segít megtalálni a megfelelő megoldást.
1: Támogatta a V-Stream Visszér Klinika, hogy az élet gond nélkül menjen.

0: mamma. Kicsi Copacabana, gyere bújj hozzám. Ég a teste, hogy táncot jár. Szép a lelke, de a szíve úgy fár.
1: Dash Young Fry és az Omama 88-ban, is pedig a vonalban útinfóval. Hali, mit látsz?
2: Trafik kaptatókú jelzést a 47-esen, a 192.500-ához szokott lenni a dugva. Szék utasom megvár az autó.
1: Na.
2: Két rendőrrel.
1: Hát akkor érdemes odafigyelni, hogy mennyire nyomjuk azt a gázpedált.
2: Sokott helyen el van dugva, tehát nem lehet látni, mert már nőtt egy kis akácshajtás, és meg a kerítés akácsfa közé rendszer be van dugva.
1: Ki van ezt találva?
2: Hát nagyon.
1: Köszönöm, hogy szóltál róla.
2: Köszi, szívesen.
1: Korábban ígértem, hogy hozok mozifilmes programokat, ötleteket a mai napra való tekintettel. Hát nosza, például a szegedi belvárosi moziban a Kutyacsillagkép Ridley Scott rendezésében 20-30-tól elcsíphető, a Meghívás is este vásznon lesz, illetve a Pókember vadonatújnap. A Cinema Cityben elszabadulnak a dínók, na nyugalom, csak a vásznon az Oak Street vége című filmben, Ewan McGregor és Anne Hathaway, na meg a kis filmbeli családjuk veszi fel a küzdelmet, de ugyanott az Insidious Köztünk járnak című horror is az esti kínálat része. A kiválasztott a Kutyacsillagkép, vagy akár még vásznon van Chris Nolan, legutóbbi rendezése az Odüsszeia.
3: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
2: Rádió 88.
0: Az életünk.

0: Nem tudom, te hogy vagy vele, nekem mindig az jut eszembe, hogy a Shrekből a Samár énekli a dalt. Az I'm a Believer a Smash Mouse-tól, ami a Rádió 88 zenei tesztjében is kiválóan szerepelt. Jön mindjárt az I Love Szeged játék, így SMS-ben várom a 0632998888-ra a szlogent, a 88-as szlogent, ez a beugró feladat, aztán jön majd három állítás, és persze meglepetésre és nyereményre is lehet számítani. Ez alkalommal a belvárosi mozi páros belépője, és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása landolom majd ott valakinél, aki nagyon ügyes lesz és eltalálja, hogy melyik a hamis állítás. Egyébként 25 Celsiusok, ami jelenleg jellemző, 28-at ígértek maximumként, többségében napsütéssel, lehet, hogy majd jön némi felhő, de csapadékra ezekből. Sajnos nem lehet számítani egyelőre szeptemberben sem.
1: Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Szakmai segítséget kérhetnek az iskolák a Diákok Hangja témanaphoz. Ennek lebonyolításában nyújt segítséget a Szegedi Motiváció Műhely, akik az első 5 jelentkező Csongrád-Csanád vármegyei iskolának egy 2 órás szakmai workshopot tartanak. Fejes József elnök elmondta, az intézmények e-mailben tudnak jelentkezni a következő napokban.
4: A kollégánk e-mailben fogadja a jelentkezéseket, varga.andrea@motivacioműhely.hu. A Motiváció Egyesület viszonylag széles körű tapasztalatokkal rendelkezik annak kapcsán, hogy hogyan vonhatók be a tanulók az együtt gondolkodásba, és ezeket a tapasztalatokat szeretnénk átadni.
3: Brutálisan bántalmazott több hajléktalant egy részegbanda Újszegeden. A 2 nőből és 2 férfiből álló szegedi csoport nekiesett 2 hajléktalan férfinak, egyiküket egy fához is odakötözték, majd egy 3. hajléktalan férfit is felkerestek, akit szintén több alkalommal megütöttek és megrugdostak. Ez utóbbi áldozatuk a helyszínen életét veszte. A bántalmazó csoport egyik férfi tagjára tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség. A 2 nőt 16, illetve 15 év, míg a másik férfit szintén 15 év szabadságvesztésre ítélte. Az elkövetők és védőik felmentés, valamint enyhítés érdekében fellebeztek, az ügy másodfokon a szegedi ítélőtáblán folytatódik. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében. A napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102 ezer forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. Az adóhivatal hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézésre, és bankkártya adatokat sem kér így módon. És végül ritka és életveszélyes jeleneteket rögzítette egy Staten Islandi férfi kaputelefonjának kamerája.

0: után az egész testében szokatlan érzéseket tapasztalt, bizsergést, zsibbadást és fájdalmat érzett. A férfit kórházba szállították, ahol egy éjszakán át megfigyelés alatt tartották. Bár a villámcsapás komoly következményekkel is járhatott volna, az orvosok nem találtak rajta égési sérüléseket. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Széchenyi térnél Szegeden még lehet forgalomkorlátozásokra számítani. Az M43-ason is dolgozhatnak a Sándorfalvi lehajtó és fölhajtó a határ felé vezető oldalon. Talán még mindig nem használható a legutóbbi infónk szerint. A 47-esen a 192-es kilométernél sebességellenőrzés van, és a Dorozsmai úton is lehet hasonlóval találkozni a vasúti átjárónál. Ezeken a helyeken különösen figyelje a sebességhatárok betartására, és ha van Szegedről vagy a környékről útinfód, 0632998888 a számunk.
1: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
2: Bizony, itt a 88-ban a Hello Szegedben semmiképpen nincs megállás, jön mindjárt az I Love Szeged játékunk értékes nyereményekkel, na meg a három állítással, viszont annak előtte remek dalok, szegedi kedvencek, Teddy Sims és a The Door szól most. Üdv a mikrofonnál, ez alkalommal Szeri Csaba.

0: Rádió 88-ban. Van.
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok legújabb dalunk itt a Rádió 88-on.
0: Szeged

0: A 2024 a Sons of Szeged második helyezett csapata, akiket azóta is szeretünk itt a környéken. Az Imago Mundi az előző percekben, a folytatásban pedig jön az I Love Szeged játék.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Adri van itt ez alkalommal velünk a vonalban. Hello Adri, játszunk?
3: Jó, rendben.
0: Oké, akkor Adri, van három állításom, ahogy az ilyenkor lenni szokott, és akkor ebből kellene kiötölni azt, hogy melyik a hamis, jó? Jöhetnek az állítások?
3: Igen.
0: Na figyelj! A Móra Ferenc Múzeumban volt már korábban dinó kiállítás, ez az első állításom. Szegeden a Tiszaparton található egy több mint 20 méter magas óriáskerék, amely egész évben működik. Ez a második. A harmadik pedig az, hogy Szegeden olykor nosztalgia villamosok mellett nosztalgia trolik is közlekednek.
3: Hát a második a hamis.
0: Biztos vagy benne?
3: Hm? Azt nem megy óriáskerék.
0: Nem ültél még azon a nagy óriáskeréken ott Szeged?
3: A domtéren? De az nem egész évben.
0: Az nem egész évben van. Így van, igazad van, jó, Huncut és Kópé vagyok, szégyellem is magam egy kicsit, mert próbálok itt félrevezetni, de így van, hát az egész évben nem működik. Olykor egyébként előfordul, meg a domtér talán nem is a Tiszapart, egyébként ugye a szegedi ifjúsági napokon is van egy óriáskerék, akkor mondjuk a Tiszaparton előfordul, de hát az se egész évben van. Úgyhogy gratulálok, képzeld el, van egy nyeremény, sőt, két nyereményed van, mert hogy párosával adjuk ezeket. Egyrészt a Trécselő nyereménye, a tiéd a cukrászdába, másrészt pedig a belvárosi moziba egy páros mozi jegy.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Jó? Én is. Adri, köszi, hogy játszottunk.
3: További szép napot
0: neked
3: is a hallgatóknak.
0: Köszi szépen.
3: Minden jó.
0: Hello.
1: I Love Szeged játék. Játsz velünk holnap is.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88. Az életünk része.
0: A belvárosi mozi páros belépő és a Trécselő páros meghívása holnap is rendelkezésre áll, és tényleg jön majd a játék. A folytatásban pedig a belga DJ-től, Los Francis-től játszunk egy dalt itt a 88-ban. Már is érkezik a Rise a Hello Szeged szól. Jó munkát kívánunk!

0: Együtt rádiózunk, te meg én. Szól a Hello Szeged itt a 88-ban, ahol hozok mindjárt néhány programötletet. Na meg lehet számítani a Crazy Tandalára is. De ha már úgyis nyárias az időjárás, akkor Calvin Harris is itt lesz velünk a Summer-rel. Szeged kedvencei egymás után itt a 88-ban, a folytatásban is.
1: Dani.
2: Kedzo.
1: Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
6: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon, az Analóg Balaton. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
7: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
8: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
9: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
3: Hello Szeged! Passzold a véred!
10: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
3: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
10: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak. Most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár három embernek is segíthetsz. Szeptember 4. Tisza Virág sportuszoda.
3: Részletek szegedsport.hu.
11: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad. Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Premium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig.
3: Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár.
11: Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Premium Piac Szeged Facebook oldalán.
12: Új konyhát akarok, nincs vita.
13: Oké, de az ajtót is cseréljük.
12: Legyen, de egy körben oldjuk meg.
13: Megoldjuk. Kreaform. Bútorok a Bakai Lendor utcában, Kreadors, Nyilászárok a Rigó utca 38-ban. Szinte egymás mellett.
12: Fogalmam sincs, melyik volt melyik, de menjünk.
14: Higgy el, hölgyem, sokan így kezdték. Kreaform, egyedi bútor, Bakai Lendor utca, Kreadors, Nyilászáró, Rigó utca 38. Mindkettő a Cédrusligetnél.
15: Ha nap mint nap emberekkel találkozol, ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel, a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu.
4: Ez reklám volt.
0: Programötleteket hoztam, most a csütörtökből szemezgetnék a Bárkában, a csütörtökben Gege Live előadására lehet számítani. A Jate Klubban holnap 10-től STE Gólya Buli Korvinnal, a Tiszadoknál Gólya Tábor afterpartira lehet számítani, a Harakiri Kvartal pedig majd a Rapart 62-nél zenél a holnap estében. Na meg a 4. Szegedi Gin és Rum Gastro Fesztivál is elrajtol majd a Móra Parknál, erre már a csütörtökben lehet számítani. A programokhoz jó szórakozást!
4: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

Ez volt a Crazy Town és a Butterfly a 88-ban, szól a Hello Szeged. Szeptember 2-a, hát talán ízlelgetni kell egy kicsit, sopánkodhatunk, hogy vége van a nyárnak, legalábbis ami ugye itt a naptári dolgokat illeti, azért időjárásában az a 28 Celsius oké, abszolút jónak ígérkezik. Na meg tegyük hozzá, hogy azért a hétvégére sem föltétlen romlik majd el Szeged és környékének időjárása, nem kizárt a 35 Celsius oké egyébként a szombatban, úgyhogy ilyen szempontból kapunk még nyarat, de hát az biztos, hogy közlekedési szempontból már abszolút őszies vagy ilyen nyár utáni a helyzet, a reggeli időszakban, a délutáni időszakban szintén. Picit szokni kell ezt, azt hiszem, na meg hát azt az életérzést is, hogy azért egyre korábban sötétedik, és tényleg új hónapba léptünk, de kapunk itt még azt gondolom egyébként tényleg remek időjárási viszonyokat, úgyhogy ezt élvezzük ki, hamarosan pedig jön a munkaidőnk egyik legkedvencebb része, az ebédidő. Jó étvágyat majd a finomságokhoz, ami éppen terítékre kerül, egy csiren pedig a zenei teríték részét képezi, Perfect című dalával zakatol tovább a Hello Szeged.

0: Rádió 88 az életünk része, az ebédhez jó étvágyat, jó kanalazást, villázást, szeletelés, nyammogást. Ja, 88-ban pedig mindjárt hozom a nap legmenőbb dalát, na meg sok más szegedi kedvencre is lehet számítani. Viszont időjárás ügyében úgy állunk, hogy 26 Celsiusokat mutat a Rádió 88 hőmérője. 28-nál nem ígértek többet, és talán egyébként úgy tűnik, hogy a többségében napsütés lesz a jellemző, bár néhány felhő tart Szeged és a környék felé, de tegyük hozzá, hogy csapadékra, mint olyanra nem kell számítani. A hajnali időszakban és éjszaka 17 Celsiusokig hűl a hőmérséklet, holnap pedig 30 Celsiusokos csúcsra számíthatunk.
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin Klíma berendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer! Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
3: Vigyázz a bicikliző, sétáló vagy rollerező gyerekekre, légy velük türelemmel. A rendőrök emlékeztetnek, a fiatalok még tanulják a közlekedést, bizonytalanabbak lehetnek, lassabban dönthetnek, és nem minden esetben ismerik fel a veszélyt. Vad Róbert, a Csongrád-Csonád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, a tanévkezdés miatt reggel és délután is érdemes nagyobb forgalommal számolni az iskolák környékén.
4: A tanévkezdés valamennyi közlekedőtől nagyobb odafigyelést követel. A rendőrség azt kéri, segítsük őket türelemmel, előzékenységgel és szabálykövető magatartással. Akár járművel, akár gyalogosan közlekedünk, mutassunk jó példát. Ne feledjük, minden iskolába induló gyermek mögött ott van egy család, akik biztonságban hazavárják.
3: A túlárazott beszerzéseket is vizsgálná a Szegedi Tudományegyetem új kuratóriuma, írja a Népszava. Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke, egyben az új kuratórium tagja szerint a korábbi működés a betegellátás károsodásához vezetett, ezért teljes átvilágítást és transzparenciát ígér. Szeptember 1-jével megkezdték működésüket az alapítványi fenntartású egyetemek új átmeneti kuratóriumai. A Szegedi Tudományegyetem kurátorai Kondorosi Éva Zsuzsanna, növénybiológus, akadémikus, Szajbély Mihály, irodalomtörténész, egyetemi tanár, az új kuratórium elnöke. Álmos Péter Zoltán, pszichiáter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke, Szomora Zsolt, büntetőjogász, Nagy Endre József, a PIK Szeged korábbi vezérigazgatója. 7 ember ellen indítottak nyomozást az április elején a szerbiai Oromhegyesnél található szerb-magyar gázvezetéknél talált robbanóanyagok miatt, írja az N1 alapján a Telex. A gyanúsítottakat fegyverek és robbanószerkezetek illegális gyártásával, birtoklásával, szállításával és kereskedelmével gyanúsítják. A szabadkai főügyészség közlése szerint a rendőrség az incidens körülményeinek feltárása közben egy szervezet csoportot is azonosított. A csoport Szerbiában robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket és drónokat szerzett be és tárolt, majd ezeket uniós tagállamokba szállította. És végül fia született Sean Ono Lennonnak és barátnőjének. A hírt a pár az Instagramon jelentette be, a kisfiút Aureliusnak nevezték el. Aurelius Yoko Ono és John Lennon első unokája. Sean Ono Lennon 1975-ben született, apja John Lennon 1980-ban halt meg, miután New Yorkban a nyílt utcán lelőtte egy Mark David Chapman nevű férfi. Lennon a halála előtt adta ki a feleségével közös albumát, a Double Fantasy-t, rajta Beautiful Boy, Darling Boy című számmal, amelyet a kisfiúk Sean számára írtak. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Jósika utcán vízvezeték rekonstrukciós munkálatokkal még lehet találkozni, van olyan rész, ami egyébként már örömteli módon elkészült, aztán a Sándorfalvi úton a vasúti átkelőtől kezdve némi lezárás és elkerítés előfordul, a Gyöngyúk utcában is október végéig ugye a vízvezeték rekonstrukciós munkálatok miatt a lassulás és a terelés előfordulhat, illetve a Derkovics fasoron, a Temesvári körút és a Középfasor közötti szakaszon is dolgoznak, ott augusztus 25-én, tehát az előző héten kezdődtek a munkálatok, talán a hónap közepéig tartanak. Szerencsére különösebb fönnakadásról nem kaptunk jelzést, balesetről nem jött információ, de ha olyat látsz, amiről jó, hogy ha tud a többi szegedi közlekedő is, akkor 0632998888 a számunk.
1: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
0: Déli 12 óra, harangoznak, és az ebédhez jó étvágyat kívánunk. A 88-ban pedig mindjárt érkezik a nap legmenőbb dala, nem sokára lerántjuk róla a lepret, előtte viszont Usher, Pitbull, ez sem kutya, már is érkezik a DJ Got Us Fallin' in Love, itt a 88-ban.

0: Rádió 88, az életünk része.
1: Látom, hogy megismersz, látom, hogy ennyire, ennyire nem csalódtál nagyon soha senkiben. Üljünk, lebeszéljünk, szerinted kár, szerinted nem is én nyílok ki, csak mindenki más összezár. Valóban kevés ez, várj meg, még folytatom. Tóld rám a savat, fiatal vagyok, még megszokom.

0: Itt a 88 és szól a Hello Szeged, az ebédhez jó étvágyat, talán egyébként tényleg a munkaidő egyik legjobb része az, amikor van egy kis lehetőség nyomogni, újra tölteni a készleteket, az a baj, amikor picit elálmosodunk egyébként az ebéd után, de hát jönnek olyan dalok itt a 88-ban, hogy ez semmiképpen ne fordulhasson elő. Jön például a nap legmenőbb dala, amely most Taylor Swift nevéhez fűződik. Ez a dal, ami most érkezik tőle, nincs ott egyetlen Taylor Swift albumon sem, ellenben a Toy Story 5. részének albumán igen, kifejezetten a filmhez, Jesse karakteréhez írta az I Knew It, I Knew You című dalt, amivel egy picit egyébként a country gyökerekhez is visszatért Taylor Swift. Én tartozom egy vallomással, én nem láttam a Toy Story filmeket egészen, hát az elmúlt hétig, mert hogy az elmúlt héten az első részt megnéztük a gyerekekkel, a hét elején megnéztük a második részt, és akkor a harmadik, a negyedik és az ötödik még tervben és sorban van. Egyébként egészen szerethető, nekem ez valahogy úgy kimaradt korábban. Viszont a mostani dal Taylor Swift és az I Knew It, I Knew You az ötödik felvonáshoz készült. Na ez jön most itt a Rádió 88-ban.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás

0: Bizony, itt a 88 a Hello Szegeddel, ahol mindjárt hozom az ingatlan perceket, hamarosan egyébként a Lottika mixer is indul, na meg számos kedvenc jön még, például. 88. De nem csak Reg and Bowman Human című dalát hallgatjuk, hanem a Clean Bandit zaralázom és a Symphony is felcsendül. Csak nyugalom, mindjárt szólnak ezek a szegedi kedvencek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne? Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba. Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
3: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a Kapella Fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
4: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
5: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
6: Heti lapszámunkból.
7: Botka László polgármester nyitotta meg hivatalosan a színt. Idén is nyereséges lehet a Szegedi Fesztivál. Szeged segít. Szeptember végéig ismét igényelhető a karácsonyi és a húsvéti csomag. 80 éves lett az ország legrégebbi bábszínháza, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház.
5: Szegedi Tükör. A város és lakói.
8: Indulj lendületből! Cube és Stevens Premium bringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
9: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben.
10: Most pénteken a színpadon az Ivan and the Parazol.
9: Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
11: Már 2 éve, hogy megnyílt Szeged első nés parfümériája. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vagytok. A szülinapunkat is veletek szeretnénk ünnepelni. Szeptemberben minden vásárlás mellé ajándékot adunk. Végre jöhetnek az újdonságok, fűszeresebb, intenzívebb parfümök. Olaszország, Franciaország, Svájc, Dél-Korea, Spanyolország, Amerika legkitűnőbb parfümházainak alkotásaiból válogathatsz. Zenis. 2 év, felejthetetlen illatok, és most egy ajándék neked. Ne maradj le!
12: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
13: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a Klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csap le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat, Szeged, Somogyi utca 17.
1: Ez reklám volt. Ingatlan percek a Rádió 88-ban.
0: Szegedet nem csak a pezsgő városi élet és a gazdasági lehetőségek miatt szeretjük, hanem azért is, mert rengeteg zöld terület vesz körül minket. Ez pedig az ingatlanok szempontjából sem mindegy ám. A Virtó környéke például az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően egyre népszerűbb hely a kikapcsolódni és sportolni vágyoknak. Hasonlóan vonzó lehet a Záportó környéke is azoknak, akik úgy szeretnének természetközeli környezetben élni, hogy közben a városi szolgáltatások is könnyen elérhetőek legyenek. A zöld környezet tehát nem csak kellemesebbé teheti a mindennapokat, hanem hosszabb távon az ingatlan értékét is növelheti.
1: Támogatta az Art Home ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.

Ma este a Klub 88-ban DJ Veldana a lemez lejátszók mögött, ne feledd, 19 órakor rajtol majd a műsor. A Belvárosi Moziban délután az Odüsszeia, este a Kutya Csillagkép, a Meghívás és a Pókember vadonatúj nap lesz a kínálat része. A Cinema Cityben az Oak Street végében a Dinók szabadulnak el, de délután a Csak egy éjszaka, az Insudus a köztünk járnak, vagy a Kiválasztottak is Vásznon lesz, valamint a Tiszadoknál Wildlife bulira lehet számítani, a Rakpart 62-nél pedig Hesszerda ma is 8-tól. Ennyi volt a Hello Szeged mára itt a 88-ban, ma Bürgés Dávidot Szeri Csaba helyettesítette, a folytatásban pedig jön a Lottika Mixer, tarts a 88-al és Bálint Kán Gergővel!

0: Ez a Rádió 88, Szeged kedvenc zenéi között köszöntelek, Bálint Kágergő vagyok. Dolgozzunk még néhány órácskát, mert így egy óra előtt azért szerintem többségünknek még akad ma feladata. Kevesebbet dolgoznak ma viszont a napkollektoraink ebben a felhős időben. Alapvetően azonban kitart a 30 fok fölötti hőmérséklet a következő napokban is. Hidegebb lesz majd viszont a holnap hajnal. Akár 14-15 fok is lehet majd a város egyes részein. Marad a száraz idő, és maradnak velünk a jó zenék is itt a 88-ban. Híreket mondunk utána Shakirával, visszatér egy picit a fociláz, amire azért nem kell mindjárt kalmopirint szedni. A Dájdál jön mindjárt teljes hosszában.
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezett a nagy Zeiss minőség képviseletében.
3: Dani!
4: Kedzó!
3: Szerinted ezek átgondolták ezt?
4: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
3: Hát nem hiányoztam.
4: De, csak azt hittem már elmúlt.
2: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
2: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
5: Vigyázz a bicikliző, sétáló vagy rollerező gyerekekre, légy velük türelemmel. A rendőrök emlékeztetnek, a fiatalok még tanulják a közlekedést, bizonytalanabbak lehetnek, lassabban dönthetnek, és nem minden esetben ismerik fel a veszélyt. Vad Róbert, a Csongrád-Csonád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, a tanévkezdés miatt reggel és délután is érdemes nagyobb forgalommal számolni az iskolák környékén.
6: A tanévkezdés valamennyi közlekedőtől nagyobb odafigyelést követel. A rendőrség azt kéri, segítsük őket türelemmel, előzékenységgel és szabálykövető magatartással. Akár járművel, akár gyalogosan közlekedünk, mutassunk jó példát. Ne feledjük, minden iskolába induló gyermek mögött ott van egy család, akik biztonságban hazavárják.
5: A szívbeteg kisgyermekek életmentő műtéteit biztosító Gift of Life program támogatására rendeznek jótékonysági gumikacsa versenyt szombaton a Tiszán. Az újszegedi partfürdő előtti folyószakaszon 5000 sárga, sorszámozott gumikacsát bocsájtanak útra. A Rotary Klub Szeged Dóm jószolgálati programjának célja a szívfejlődési rendellenességgel született gyermekek műtéti kezelése és gyermekkardiológus képzése azokban a környező országokban, ahol nem áll rendelkezésre a szükséges technológia, az orvosi szaktudás vagy éppen az ingyenes ellátás. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében. A napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. Az adóhivatal hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézésre, linkel, és bankkártya adatokat sem kér így módon. És 2 éve lépett utoljára együtt színpadra az Eurovíziós Dalfesztivál nyertes Måneskin, azóta külön utakon járnak a bandatagok. Most felröppent a hír, hogy jövőre tényleg újra egy színpadon lesz a verhetetlen Rock 4-es. A Sanremói Dalfesztiválon láthatjuk újra együtt a bandát, amit a szervezők is megerősítettek. És mivel dalfesztivál, így könnyen meg lehet, hogy vendégfellépőként visszatérő dalukat is bemutatják ott, ahol az egész karrierjük és nemzetközi kalandjuk elkezdődött. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Nincs hírünk jelenleg fennakadásról Szeged környékén, azonban az Attila utca és a Mikszáth Kálmán utca kereszteződésében a Nagykörúton Tibi információi szerint a jelzőlámpák teljesen sötétek, buszok, gyalogosok, több sáv, szóval ez ott nagyon veszélyes, vigyázz, hogyha éppen arra haladnál. Ha pedig időközben meggyógyultak a lámpák, jól jön róla az értesítés, SMS számunkat hívhatod, vagy elküldheted ide üzeneted. Csanytelek előtt is ott vannak a rendőrök, illetve az M5-ös autópálya. Az 55-ös úti elágazás előtt lehet velük találkozni. Jó utat!
1: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
0: Zenei szempontból Shakira bomba gólokat rúg, hogyha foci eseményről van szó, és hozzá dalt készít, szóval nem az a kapufázós típus. Nagy siker lett idén a Die Die és a Burna Boy-jal közöse, ezt játszom most itt a 88-ban.

Nagyszerű fiúcsapatok Magyarországon innen és túl, utóbbiból szólt most a Backstreet Boys, akik ugye az utóbbi években azért nagyon pörögnek. Nick Cartert ugye vártuk azért ide Magyarországra is, de aztán fontosabb elfoglaltsága akadt valahol ott Las Vegas környékén. Szerintem ez érthető, meg van ilyen. Na de azon gondolkodtam, hogy ha összevetjük a Backstreet Boys-t és mondjuk a Carson Coma tagjait, hát nem biztos, hogy ugyanaz a népszerűségüknek az igazi titka, de nem is kell feltétlen kutatni, hiszen valahol azért a kettő ég és föld, és egészen más generációknak szólnak, de szerintem jó lesz most hallgatni egyébként Luigi-ékat is. Azzal együtt, hogy a téma, amit választanak, talán sokunknak ismét aktuális lehet. Érdemes visszaszámolni, hogy mikor is voltak az általános iskolai és középiskolai ballagásaink, mikor végeztünk, és véletlenül nem kereke az az évforduló, hogy aztán ismét szervezzünk egy jó kis osztálytalálkozót. Külön öröm számomra, hogyha valakinek most ezzel sikerült inspirációt adni. Hozzá pedig itt a tökéletes leírás, hogy milyen is egy osztálytalálkozó a Carson Comával.

órába annyi minden belefér. Ezért nem játszunk kétszer egy dalt 9 és 5 között. Szeged kedvenc zenéi, még változatosabban a Rádió 88-ban. We are the

0: Itt zeneipar üdvöskéje Dua Lipa a Rádió 88-ban, mégpedig a Waffer Mixerben. Valahogy az énekes nők készítéséhez, ez nem jó szó, na meg a cider készítéshez nagyon értenek a britek. A brit üdvöskék közül pedig hamarosan felidézzük Jazz Glyn buliját, aki korábban itt volt már velünk Szegeden is. És hogyha készen állsz a folytatásra, akkor mindjárt jön bizony Katy Perry is, aki a Rádió 88 színnapján tavaly okozott szerintem győztes hallgatónknak igazán nagy meglepetést a semmittevő versenyünket követően. Rögtön ezek a dalok is itt a 88-ban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hello Szeged, passzold a véred! Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában. A Szegedi Sport és Fürdők és az STS-edeák idén is együtt hív pályára egy jó ügyért. Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár három embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda. Részletek szegedsport.hu.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
4: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
5: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A dél-alföldi zöldségforrás.
6: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
7: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon az Analóg Balaton. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
8: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Töltsd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
9: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
1: Ez reklám volt.
10: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
11: Micsoda?
12: Vagy ezt most találtuk ki?
10: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
12: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
10: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
12: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
10: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ha nem jártál mostanában a Somogyi könyvtárban, akkor érdemes bekukkantani, hiszen például vár egy kiállítás is. A Történelem sorsfordító lapjai címmel Mohács régi könyves emlékezete, egyébként október 21-éig látható. Egy órája tart a kiszállásos véradás Mártéjban a Faluházban, és ott egészen 15.30-ig lehet segíteni. Esti partik terén pedig a Hesszerda a Rakpart 62 programján este 8-tól, a Tiszadokkon pedig este 11-kor indul majd ma a Wildlife. Nálunk azonban most igazán vad dalával, a Dark Horse-szal, Juicy G-vel folytatja közösen Katy Perry itt a 88-ban.
1: Támogatta a Premium Piac. Éléskamra Szeged kapujában.

Az arcunk is megfakulhat egy picit a 43-as úton Ferencállásnál rendőrök. Ez pedig a Magna Cum Laude jövőre 20 esztendős színhimnusza volt, ami valahol azért egy ilyen szegedi városmarketing dalnak is felfogható. Nagyon jóba volt a formáció a szín szervezőivel a dal születésekor, és hát kifejezetten a szín kérésére született ez a fesztivál himnusz, ami egy teljes értékű Magna dallá nőtte ki magát, és ott is volt a Magnatofon korongjukon. Ekkor már egyébként például a Minden állomás sikereinek köszönhetően ismert volt a formáció, és hát a mai napig azért le a kalappal ezeket a szófordulatokért és ezért a remek zenei ívért, ugye a szövegírónak, Karamisának, illetve a dal zeneszerzőjeként jegyzett Szabó Tibornak, akik mind-mind oszlopos tagjai azóta is a Magna Cum Laude-nak. Ígértem nemrég egy Jazz Glyn dalt, mindjárt rátérünk a Hold My Hand-re, előtte pedig Dermot Kennedy-től most a délutánt, itt a Lottika Mixerben a Giant színesíti Szeged kedvenc zenéi közül.

időben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88. Szép

0: Waffer Mix, itt a Rádió 88 Szeged kedvenc zenével 13 óra 56 percet írunk, ami azt jelenti, hogy mindjárt a hírek is szólnak majd. És hogyha az időjárás lehetőségeit nézzük, hát alapvetően felhőség várható most, és holnap is egy gyenge hidegfront határozza meg majd az időjárásunkat, emiatt pedig akár elszórtan kisebb zápor, zivatar is előfordulhat, és mindenképpen hol napsütötte, hol pedig kevésbé napos időkre számíthatunk majd. A hőmérséklet csúcsértéke pedig 31 fok körül alakul majd a hűvösebb hajnalt követően. A Lottika Mixert hallod, ahol a hírek szólnak, rögtön utána pedig Eminemtől a Houdini is megszólal.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezett a nagy Zeiss minőség képviseletében.
3: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
4: Biztonsági öv, és...
3: Rádió 88, az életünk része. Na ez az! Let's go!
1: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
5: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
2: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
1: Rádió 88, az életünk része.
6: Mozgáskorlátozott gyerekek is játszhatnak a Roosevelt téren átadott új játszóelemen. Az integrált körforgót csaknem 2,7 millió forintból szerezték be. Ennek 90%-át a Contitec Kft. Átvállalta a szegedi önkormányzattól. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester elmondta, a fejlesztés jól illeszkedik a megújult belvárosi környezethez is, hiszen ezzel a köztér nem csak szebb, hanem mindenkinek használhatóbb lett.
7: Az, hogy itt egy minőségi fejlesztés történjen, abból a szempontból is fontos, hogy ez ugye egy Hildíjjal elismert területe a városnak, így mindenképpen az a cél, hogy itt nem csak az egykori EU-s fejlesztések kapcsán, hanem jövőben is olyan minőségi fejlesztések történjenek, amik illenek ebbe a belvárosi közegbe.
6: Szajbéli Mihály a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány új kuratóriumi elnöke. Ezt maga az irodalomtörténész erősítette meg a Szeged Televíziónak. A szeptember 1-ével felálló új kuratórium tagjai még Álmos Péter, Kondorosi Éva, Szomora Zsolt és Nagy Endre József. Arról, hogy pontosan mi lesz a feladata és a hatásköre az új vezetőtestületnek, a professzor egyelőre nem nyilatkozott. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter szerint Manfred Weber a találkozón elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása. A miniszterelnök világossá tette, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait. És baleset történt Ed Sheeran detroiti koncertje után, a színpadbontás közben. Egy targoncával 6 dolgozót ütöttek el, akiket kórházba szállítottak. Közülük 2 súlyosabb, de nem életveszélyes állapotban voltak. A stadion teljes körű vizsgálatot indított, a baleset pontos okát egyelőre vizsgálják. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Egy jelzés jól jön, hogyha útközben láttál valami fontosat. Például Anita is megerősítette, hogy a 43-as számú főúton Ferencállás belterületén rendőröket látott. Egyébként pedig eddig legalábbis zavartalan délután közlekedése, aztán meglátjuk, hogy így az első teljes tanéves napot követően hogy alakul majd délután a helyzet. Jelentkezünk többek között a városból is majd. Most pedig Eminem jelentkezik, hogy kéri a mikrofont. Aztán csak szépeket mondani, bár hát most már így nagypapa korára talán egy kicsit kikupálódott, és nem annyira szélsőséges, mint annak idején volt a dalaiban. Na de kellett a botrány, ez pedig mint egy falat kenyér, most olyan jól jön a Houdini című dala.

0: Terébe Nelly Furtado, akit most itt a Rádió 88-ban hallhattunk, akik pedig igazán szerencsések voltak, tavaly ugye élőben is láthatták őt itt Magyarországon, ebből a hármas fogadból pedig Timbaland járt most itt Szegeden, bár egy cserében is benne lettünk volna, szerintem sokan szívesen rázták volna Nelly Furtado 2000-es évek elején megismert zeneire. Na de, hogy milyen programokkal vár bennünket a mai nap, lehet majd akár például mozgolódni is, és táncolni akár a Hesszerdán a Rakpart 62-n, és ugyancsak a Tiszán a Wildlife Party kezdődik majd, ma a Tiszadokkon, a késő esti órákban. A mozi műsorból a belvárosiban ajánlhatom a Kutyacsillagképet 8:30-es kezdéssel, a Cinema Cityben pedig például az Oak Street vége 19:20-tól látható, a Csak egy éjszaka pedig ma 17:30-kor indul majd délután. Jó szórakozást nem csak ezekhez a filmekhez, de nem kevésbé zenéinkhez. Most a Maddox-től a Metro, amire fölpattalhatunk együtt, utána Harry Styles-től is jön egy remek. Itt a Lottika Mixerben.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja.

0: Hála és köszönet Olivia Rodrigónak. Itt a Rádió 88-ban pedig a Lottika Mixerben mindjárt a Honey Beast is mikrofonhoz áll, akik szétfesztiválozták magukat egyébként idén nyáron. És szerintem Eva Maxnek sem lehet igazán panasza a munkára. Rögtön itt a 88-ban az Every Time I Cry, amit hallhatsz elejétől végéig. És természetesen Szeged kedvenc zenéi között fókuszálunk egy picit az egészségünkre is, hiszen ez egy nagyon fontos téma, úgyhogy pár pillanat múlva hozok már hasznos tippeket.
1: Napközben is dolgozol. Mi is?
2: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
5: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
8: A számmisztika szerint, ha egy edzőtermen egy tucat személyi edző dolgozik, akkor az egyik kompatibilis veled. Személyi edzésedhez szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
9: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
10: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
8: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
11: Heti lapszámunkból.
12: Botko László polgármester nyitotta meg hivatalosan a színt. Idén is nyereséges lehet a Szegedi Fesztivál. Szeged segít. Szeptember végéig ismét igényelhető a karácsonyi és a húsvéti csomag. 80 éves lett az ország legrégebbi bábszínháza, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház.
8: Szegedi Tükör. A város és lakói.
13: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márkanagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
14: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig.
15: Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknő vár.
14: Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Premium Piac Szeged Facebook oldalán.
16: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben.
17: Most pénteken a színpadon az Ivan and the Parazol.
16: Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
2: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egészség témában egyre inkább a D-vitaminra fókuszálhatunk majd, hiszen ahogy csökken a napsütéses órák száma és mondjuk a szabad bőrfelületünk is eltűnik, hiszen egyre több öltözékre lesz majd szükségünk, a D-vitamin termelődés is csökkenhet a szervezetben. Fontos lehet annak pótlása, hiszen befolyásolja a csontképzést és hatással van az immunfunkciókra is. Ideális esetben a halmáj, olajok, a máj és a tojás pótolhatják egyébként a napi táplálékunkból, de mondom, ahogy a télben majd elindulunk, és egy inkább őszies helyzetben vagyunk, szükség lehet a pótlására más módon. A Kabai Patika csapata súgta meg ezt az információt. Jó egészséget kívánok, Evermax lendületes dalával itt a Lottika Mixerben.
2: Támogatta az ue.hu online patika. Zöld út az egészséghez.

zenéje volt. Ők is viszik Szeged jó hírét szerte az országban, és újabb büszkeségről adhatunk hírt, hiszen az olimpiai bronzérmes súlylökőt, Tajti Márton Anitát választották a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökévé. A tisztújító közgyűlésen és 2 éven keresztül tart majd a megbízatása. Az elmúlt 10 évben a magyar atlétika kiemelkedő versenyzője volt, és egyébként rengeteg érmet szerzett akár fedett pályán, mind pedig szabadtéren, úgyhogy büszkék lehetünk rá a folytatásra. Is. És hát milyen jó dolog az, amikor valaki a maga szakterületén, legyen a sportág, vagy bármilyen tudományos terület akár, számos elismerés után egy ilyen fantasztikus pozíciót kap, és akkor egyfajta ilyen supervisora lehet a dolgoknak. Hát ez egy karrierút, ugye egészséges esetben. Chapel Roan is kitesz magáért évről évre, mind a stúdióban, mind pedig a színpadokon. A Good Luck Babe, ami most szól tőle, itt a Wafer Mixerben a 88-ban, utána a One Republic és a Lady Gaga féle Poker Face is vár Szeged kedvenc zenéi közül.

0: Annak hálásan köszönjük, pókerarcot vág az időjárás továbbra is, és elhiteti velünk, hogy úgy nagyjából nyár van. Erre azért alapvetően ne is legyen gondunk, és hát napsütéssel szorványosan találkozhatunk majd a folytatásban is. A hajnali hőmérsékleti értékek azért már kicsit barátságtalanabbak. 15 fok környéke is előfordulhat majd itt Szegeden. A holnapi csúcs azonban továbbra is 30 fok felett alakul, mindamellett, hogy enyhe hidegfronti hatásra számíthatunk. Kisebb légmozgás előfordulhat, jó hír azonban, hogy például eső vagy más zord körülmények azért nem akadályozzák majd a napi dolgainkat. Itt a Lottika Mixerben pedig a híreket követően rátérünk ismét a zenére.
1: Támogatta az nvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet.
1: Minden este hétkor nyit Szeged legnagyobb klubja.
2: Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
3: Check this out.
1: Ma este is héttől Klub 88. Az este itt kezdődik.
2: Itt kezdődik.
4: Közös kosarazással, sportmászással és ügyességi játékokkal készülnek szombaton a sportolni vágyóknak az újszegedi Erzsébet ligetben. A programra elsősorban a családokat várják, a fiatalabb korosztályoknak ingyenes a nevezés. A szervezők 3+1 fős csapatok jelentkezését várják, akik egyedi csuklópántot kapnak, sőt a legjobbak értékes ajándékokat is nyerhetnek. Süli András, a szervező Csongrád megyei Szabadidősport Szövetség elnöke elmondta, tavaly felújította az önkormányzat a streetball pályát, így már profibb körülmények között rendezhetik meg a programot, mint tavaly.
5: Zsinórban 5. éve tudjuk megszervezni Szeges streetball eseményünket. Szombaton 9:30 perckor kezdődnek majd a csoport küzdelmek. Péntek éjfélig lehet nevezni. Kisebb meglepetésekkel készülünk, meg nagyobbakkal is, és különböző ügyességi versenyeket is meg fogjuk hirdetni ebben az évben.
4: Mintegy 2569 méternyi vízvezetéket cserélt ki a szegedi vízmű az utóbbi hónapokban. Visszaállt a forgalmi rend a Kálvária sugárúton, elkészült a Jósika utcai vízvezeték cseréjének ezen szakasza. De a következő hónapokban több helyen, egyebek mellett a Bérkert utcában, a Temesvári körút és a Derkovics fasor kereszteződésében, valamint a Szent Ferenc utcában is zajlik munka. A szeged.hu azt írja, az elmúlt két hónapban rekordszámú meghibásodás volt, ezért is fontos a régi aszbeszt cement vezetékek mielőbbi cseréje. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A KSH adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében eközben valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. És levették a köveket egy osztrák hegycsúcsról, így az elvesztette a 3000-es státuszát. Az Salzburg közelében található eredetileg 2999 méteres csúcsot 1988-ban mesterségesen emelték 3000 méteresre, hogy elnevezhessék Wolfgang Pillewitzer német térképészről, akinek náci múltja csak később vált ismerté. Az osztrák alpesi egyesület most az emléktáblát és a felhordott köveket is eltávolította, így a csúcs ismét 2999 méteres, és várhatóan névtelen lesz. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Együtt utazunk délután, és hamarosan majd kollégám is beszámol arról, hogy vajon így az iskolaidő után mi a helyzet a városban, merre érdemes elindulni, és mondjuk melyik az az útszakasz, amit jobb lehet akár elkerülni. Jelenleg még számottevő torlódásról egyébként nincs információnk. Ha valami fontos közlekedési történést láttál, akkor hívd SMS számunkat 06 32 99 88 88. Vigyázzunk egymásra is, jó utat!
1: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.
0: Halottik a Mixer pedig folytatja lazulással, így három után. Például Duke Dumont most pont ezt képviseli a Jax Jones-szal közösével. Itt a könnyed I Got You, aztán George Ezra is gitároz nekünk. 8-8.

0: Itt a Rádió 88. Kellemes napot kívánva pedig hozzuk majd a közlekedési információkat is így a délutáni órákban, hiszen nagyon sokan az iskolából útnak indulva, lehet, hogy majd kicsit élénkebb forgalommal találkozhatnak már, mint a tegnapi napon. Közben pedig nagy kérdés, hogy mit hoz a holnap. Egyre több apropót, hogy találkozzunk például a leendő egyetemistákkal, hiszen jönnek a gúlyáknak szánt városi rendezvények már. Például a Tiszadokkon holnap a gúlyatábor after party is elindul, és gúlyabuli lesz majd egyébként a Gyatéban is. Emellett pedig a Mura Parkba ismét élet költözik, vagy hát a szokásos tömegnél még nagyobbra számíthatunk, hiszen többek között egy látványos, este 6:30 érkező ejtőernyős megnyitó is mutatja azt, hogy egészen a hétvégéig program várja mindazokat, akik ellátogatnak majd a múzeum elé. Egyébként pedig a nyárias idő, több felhővel és akár 31 fokos csúccsal, ami vár ránk itt Szegeden, no meg most Sam Smith és a Diamonds.
1: Támogatta az Intellometra Kft. Legyen otthonod okos.

0: Purple Disco Machine, de mindig jól esik, így szólt most ez itt a Lucky Let's Go-ban, a 88-ban, és DJ kollégái közül mindjárt folytatja Calvin Harris, hiszen a Blessings vár rögtön elejétől végig itt a 88-ban, miközben utána járunk annak a kérdéskörnek is, hogy mi a helyzet Szeged útjain, ahogy egyre többen útnak indulunk, csak pár pillanat és hozzuk majd élőben a városból a részleteket.
1: Vagy az ebéden, jól esne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
4: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
5: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
6: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó. Modern rendezvényterveinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
7: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történet Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
8: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
9: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
10: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
11: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tor! Minden, ami telekommunikáció.
1: Füzetek, toltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
2: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon az Analóg Balaton. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
3: Szeptember 5-én szombaton
4: már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szegedföld szintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdőn. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
5: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
6: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
7: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Bőséggel hozhat az este elfoglaltságot, ha mi is úgy akarjuk. Mehetünk mozizni a belvárosiban, az akik igazán számítanak felirattal 18-20-tól látható. A Cinema Cityben, az Insidious, azaz a köztünk járnak, 17:30 vagy 7:40-től is vár majd a mai estén. Több szórakozási lehetőség, Wildlife a Tiszadokkon, Hesszerda a Rakpart 62-n, vagy éppen most így menet közben hangosíthatsz még a rádión, hiszen jön a Blessings Calvin Harris-től itt a Lucky Let's Go-ban.
7: Támogatta a Stüssi Vadászétterem és Illés Hotel.

0: Léleggyógyító erővel bír ez a dal, hogyha ma éppen volt pár kellemetlen pillanat, akkor remélem, hogy segítettek a fiúk. No és természetesen a Bagusi Brothers Company mellett közreműködő énekesnő is. Szeged kedvenc zenével ez a Rádió 88, és amiben biztosak lehetünk, hát például az, hogy igencsak aktív forgalomra lehet számítani. Például határátkelő helyterén a friss jelentések szerint a röszkei határon, mégpedig Szerbia irányából Magyarországra tartva, mind a közúti, mind pedig az autópálya határátkelő helyen igen jelentős a személyi forgalom, és emiatt akik Magyarország felé igyekeznek, akár hosszabb, több órás várakozásra is számíthatnak. Talán azért ennyire nem durva a helyzet Szeged belvárosában. Nemes Roli ma délután, aki tett egy nagyobb kört, hogy körbenézzen, mi a helyzet így a suli idő végén lassan. Szia!
1: Szia Gergő, üdvözlöm a Rádió 88 hallgatóit. Egy jelentős kört sikerült megtennem a városon belül, és azt tudom elmondani, hogy egyelőre én megúsztam a számottevő forgalmat és a forgalmi dolgokat. Voltam a 47-esen, ott azért már az egyetemen elmondható, hogy rengetegen próbálnak már, és már inkább kifelé jutni a városból, ez egy forgalmasabb szakasz volt. Illetve érdemes figyelni a Szilléd és Ugárokon, ahol továbbra is felújítási munkálatok vannak. Az Árvízi emlékműnél és az Aradi Vértanúk terén is azért alakul a forgalom, viszont jól tudtam közlekedni a Tisza Lajos körúton, nem volt különösebb fennakadás a Széchenyi téren, illetve például a felső Tisza parton sem. Hogy egyelőre, és a belváros valamint az újat is megnéztem, ott is átlagos lesz a forgalom. Egyelőre, bízom benne, hogy ez így is marad.
0: Na hát kíváncsiak vagyunk majd a folytatásra. A Szilléri sugárutat tegnap én is teszteltem, ilyenkor így vakon a felmarásba így belemegyek, bízva abban, hogy csináltak megfelelő rámpát ahhoz az ott dolgozók, hogy ne legyen belőle nagy huppanás meg anyázás, és egyébként egész jó volt, úgyhogy le a kalappal, persze hát óvatosan érdemes azt megközelíteni. Még egy info, rendőrök egyébként algyővonalában a 47-es számú főúton, arra felé is figyelmesen közlekedjünk. Rolitól jönnek még majd információk, Szeged kedvenc zenéiből pedig most a terep, Olivia Dine, és itt a So Easy a Lucky Let's Go-ban.
2: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: vagy éppen juhi, hurrá, jepp, és milyen kiáltásokkal lehet még egyébként elhagyni az iskola épületét, amikor véget érnek a délutáni foglalkozások. Hát én már talán nem is emlékszem. Szeged kedvenc zenéivel itt a Lucky Let's Go azonban elkísér egészen este 7-ig a 88-ban. Én Bálint K. Gergő vagyok, és jó híre szolgálok a jó idő kedvelőinek. Nem lesz itt még azért őszi időjárás egyhamar. Legalábbis a héten folytatódik a koranyári, sőt kifejezetten nyárias időjárás. 31 fokos csúcs valószínű majd holnap, ahol egyébként egy kicsit rosszabb a helyzet, azok a hajnali pillanatok, hiszen például 14 fok is lehet ma majd holnap hajnalban, és remélhetőleg sokat süt majd a nap az alkalmanként felhős idő mellett.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
4: Már készül a Szegedi Tudomány Egyetem mérnöki karának csapata a jövő nyári Euroskills szakmai Európa-bajnokságra. Apró Fanni és Kalászi Bálint ipari robotika kategóriában kvalifikálta magát. A Fanuk Magyarország és az Iparkamara segítségével a versenyeken használt eszközökkel a legmodernebb szimulációs környezetben gyakorolhatnak. Apró Fanni, az STE okleveles mehatronikai mérnök mesterszakos hallgatója elmondta, az EB-n 3 nap alatt kell majd egy robotrendszert felépíteniük és beprogramozniuk.
5: Ez egy olyan versenysorozat, ami egy 3 napon át tartó, egymásra épülő munkát vár el tőlünk, és akkor azt kell megmutatnunk az Európa bajnoki szinten, hogy Magyarország igenis az egyik legjobb ebben a szakmában. Ez a feladat hárul rám és Bálintra a jövőre.
4: A szegedi járási ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki részkábeleket lopott egy szegedi telephelyről. A férfi 2024. szeptemberében és októberében 4 alkalommal társával együtt bemászott a telephelyre és több mint 2 millió forint értékben vitt el részkábelt. A visszaeső férfival szemben az ügyészség 1 év 10 hónap börtönt indítványozott. Nyomoz a rendőrség az Exim Bank ellen. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium 4 feljelentést tett, a nyomozók pedig már több ezer oldalnyi dokumentumot foglaltak le. A kormány korábbi közlése szerint az Exim Bank ügyei több mint 1 000 milliárd forintnyi közpénzt érinthetnek. És koncertsorozattal és több részes lemezzel jelentkezik Presser Gábor. A zenész 2027. januárjában 8 estén át 3 különböző műsort ad elő a Budapest Kongresszusi Központban, több mint 70 dallal és neves vendégénekesekkel. Novemberben pedig Munkakönyv címmel 4 lemezes kiadványa jelenik meg, amely az elmúlt 15 évben született dalait foglalja össze. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Lucky Let's Go ma is úton, és a szó legszorosabb értelmében, hiszen Nemes Roli segíti a délutáni közlekedésünket, aki számos részét érintette már Szegednek. Mit láttál még így a suli után?
6: Gergő, a hallgatóknak is, most már azért alakul a forgalom, viszont tovább is érdemes figyelni egyetemnek Pécsi útéren, ahol azért már remélhetően a vége felé tartanak a folyamatoknak, valamint a Pilléri sugárúton, ahol szintén ilyen jellegű folyamatokba vágtak bele, és azért ez valamelyest megnehezíti az arra felé közlekedést a helyzetét. Hozzámosabb a 47-es is, illetve azért most már nem olyan rég jöttem el, de már alakult a forgalom, ez a belvárosi, pedig az új hiba. Ezzel együtt pedig természetesen nem csak a szegedi oldal az a terhelt, hanem az új szegedi oldal is kap, de most már a délutáni csúcs forgalomból. Ugye ezekre érdemes odafigyelni, és remélhetőleg balesetmentesen megütettek a délután is.
0: Szívünkből szólták, köszi szépen, és jó utat kíván a 88!
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: Így a délutánokra van egy nagyon jó kis biztonságos közlekedést elősegítő vidám kis dalunk, úgyhogy a Lucky Let's Go most ismét ezzel folytatódik. Naya Horan és Miles Smith közösét indítom. Ez a Drive Safe. Köszi, hogy a 88-szal tartasz. 88.

0: Térben és időben helyben vagyunk most ezzel a dallal. Itt volt a szeptember 4-5-kor a Lucky Let's Go-ban a Rádió 88-ban. Több helyen a városban pedig már jóval élénkebb forgalomra kell készülniük a közlekedőknek. Van is erről pár információnk. Hosszabb a kocsisor például a Kossuth-Lajos-Sugár úton, főként a belváros felé haladó irányban, és a Kiskörút végén az Árvízi emlékmű előtt is torlódásra kell számítani, de sokan választják most például a Fonógyári utat, így a Dorozsmai úti kereszteződéshez érve szintén több autó várakozik. A Vértó oldalán áll a Vértói út, ami most sűrű forgalmat hoz, illetve lassú az előrejutás a Szilléri-Sugár út felé tartva, a Keresztöltés utcán ott egyébként is akadályokba ütközni. A Csillagtérnél tehát emiatt most biztos, hogy összetette feladat az előrejutás. John Ryan és Pitbull azonban viszik a hátukon most a délután lendületét is a Fireball-al itt a 88-ban.
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen elegancia. This world wide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby I'm on fire. I tell her baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.
2: You must understand, the touch of your hand makes my pulse

0: Csak nekem is jár.
1: Egy jó kis Dash Young Fly közös. Itt a Lucky Let's Go-ban, a 88-ban gyönyörűen süt most újra Szegeden a nap, így a munkaidő végére. Ez semmi más nem jelentett, mint hogy kevesebb a felhő, amiből amúgy jut még majd, így a gyengébb hidegfront azért a holnap délelőtti órákban is hozhat majd egy kis vegyes képet, de amúgy egész kellemes időre számíthatunk majd. Mennyire mondható kellemesnek Szeged délutáni közlekedése? No, ez már azért egy picit más tészta. A Stefániánál például a régi hídra várakozók sora most már igen hosszúra nyúlik, és a József Attila Sugár úton is jelentős a forgalom, így biztos, hogy lassabb lesz a kijutás a városból, hogyha éppen ez lenne most a cél. Számíthatunk a Rókusi körforgalomnál is torlódásra, akár a Kossuth-Lajos sugárút, mint pedig a Vásárhelyi Pál utca irányából. És minden információ jó, ha elír ide hozzánk is, ezügyben akár a Rádió 88 Facebook oldalán is. Küldj bátran messenger üzenetet, én pedig mindjárt bátran adok az egészségünkhöz való tippet, rögtön itt a Lucky Let's Go-ban.
2: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel.
3: Erre nagyon bulisztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
0: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza autómosó.
2: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sálosi utca 11.
3: Hello Szeged, passzold a véred!
4: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág Sportuszodában.
3: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
4: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár három embernek is segíthetsz. Szeptember 4. Tisza Virág Sportuszoda.
3: Részletek szegedsport.hu.
5: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az áron parton végezze.
6: Eleged van abból, hogy egyre többet fizetsz az internet és TV szolgáltatásokért? A Netszörfnél most átlátható fix havi díjak várnak, ráadásul még 2024-es árakon.
7: Ha internetet és TV-t is választasz, ezekből az árakból még további kedvezményt is kapsz.
6: A cégeket pedig egyedi és különleges árajánlatokkal várjuk. Részletek? Netszörf.hu.
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12 millió 999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
8: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
9: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most. hattyasdentál.hu.
10: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
11: Füzetek, toltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
12: Szeptember 5-én szombaton
13: már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdőn. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
14: Van, aki a városban otthon van, van, aki a hétvégi kirándulásokban, A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Aldjúi út 40 alatt.
15: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben.
16: Most pénteken a színpadon az Ivan and the Parasol.
15: Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
17: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
18: Az egészségünkről most a műszaki eszközöknél vagyok úgy, hogy jobb nem belenyúlni a rendszerbe, mert utána már nem biztos, hogy annyira tökéletes lesz, mint a kezdetekkor. Hát ugye elmúlik az idő azért az emberi test fölött is, és hogyha az ízületek belső szerkezetét kell, hogy vizsgálják, akkor az artroszkópia egy nagyon jó lehetőség lehet, hiszen ilyenkor néhány milliméteres nyílásokon keresztül történik a vizsgálat, vagy épp a kezelés. Ma az ortopédiai sebészet egyik legfontosabb beavatkozása ez. A műtét során egy ceruza vastagságú kamerát vezetnek a térdbe, válba vagy más ízületbe, így sok esetben elkerülhető a nagyobb feltárással járó operáció. Ez pedig segíti a pontos diagnózist és olyan elváltozások kezelését, mint a porc felszíni eltérések, vagy például a meniszkusz sérülések, vagy egyes szalag problémák. A kisebb meccésének köszönhetően az artroszkópia pedig kevésbé terheli a szervezetet, mint a hagyományos nyílt műtétek.
17: Támogatta a Mediversál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
18: Hú, azon gondolkoztam közben, milyen szkópia végződésű vizsgálatok vannak még, de hagyjuk is inkább, bár igen, egy kis dugulást jó lenne most ellesegetni a Szüregi útról például, ahol biztos, hogy a városból kijutás tovább tarthat. A budapesti körúton a Csillagtér felé tapasztalunk hosszabb kocsisort, és számítsunk rá, hogy a körtöltésnél az Aldjői út legelején szintén jelentős mennyiségű autó gyűlt most össze, emellett pedig lassabb haladásra készüljünk továbbra is az Aradi tanúkterek környékén, Zrínyi utca, szintén nagyon forgalmas, és a Somogyi utcán is rengeteg most a jármű. Mellé egy kis útravalóul a Do It Again most Ray Daltontól jön itt a 88-ban.
17: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: külön köszönjük Loynak ezt a kiváló ide passzoló dalt. Ez volt ugyanis a Get Lucky, kollégám pedig megerősítette, hogy kell is a jó szerencse a gyors kijutáshoz a városból, például a József Attila sugárúton, ahol jelentős a forgalom. Közben itt a Lucky Let's Go-ban program szimatolósdit indítottam most, hiszen holnap is lesz majd meg annyi lehetőségünk a szórakozásra. A Bárkában például Timár lesz majd holnap a rezidens, és a Gege Live program vár bennünket. Jönnek a gólyák, vagyis az új egyetemi polgárokkal mulathatjuk az időt, akár a Tiszadokkon, a gólyatábor afterpartin, vagy éppen az STE gólyabulin, ahol Corvin lesz majd a Jate klubban a házigazda. Kezdetét veszi csütörtök révén majd a 4. Szegedi Gin és Rum Gastro Fesztivál, ahol már az első napon lesznek majd fellépők. Marcimo DJ szettje után például Chris Rudy, Lénárd és Kincses is a lemezjátszóknál majd. Itt a 88-ban pedig a Halott pénz folytatja. Valami van a levegőben című dalukkal. Megy tovább a délután.
1: Támogatta a Sercegő Pizzéria. Az ízek összekötnek minket.

0: Ez a Lucky Let's Go, és a What Is Love volt itt, hát nagyon beégett most egy ilyen AI videó nekem, a Titanic szereplői házasságkötésen vannak jelen, egyébként klasszikus felállásban Rose és ugye az eredeti milliárdos pasi a házasodna úgy, hogy éppen összeadja őket a Titanic kapitánya, és már megjelenik Jack, és üvölteti egy magnós kazettán ezt a dalt, egészen elképesztő. What is love? No hát az időjárás az már sokkal valószínűbb és életszerűbb. Számítsunk hajnalban alacsonyabb értékekre, 15 fok is lehet majd. A holnap délutáni napsütés, és főként a napé lesz majd a főszerep, nem a felhőké, 31 fokot is ígér majd délutánig.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben is dolgozol. Mi is?
1: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
5: Hello Szeged, a te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
1: Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
8: Heti lapszámunkból.
9: Botko László polgármester nyitotta meg hivatalosan a színt. Idén is nyereséges lehet a Szegedi Fesztivál. Szeged segít. Szeptember végéig ismét igényelhető a karácsonyi és a húsvéti csomag. 80 éves lett az ország legrégebbi bábszínháza, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház.
7: Szegedi Tükör. A város és lakói.
10: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium bringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Új Szeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
11: Új konyhát akarok, nincs vita.
12: Oké, de az ajtót is cseréljük.
11: Legyen, de egy körben oldjuk meg.
12: Megoldjuk. Kreaform. Bútorok a Bakai Lendor utcában, Kreadors, Nyilázzárok a Rigó utca 38-ban. Szinte egymás mellett.
11: Fogalmam sincs, melyik volt melyik, de menjünk.
13: Higgy el, hölgyem, sokan így kezdték. Kreaform, egyedi bútor, Bakai Nándor utca, Creadors, nyílászáró, Rigó utca 38. Mindkettő a Cédrusligetnél.
14: Már 2 éve, hogy megnyílt Szeged első nés parfümériája. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vagytok. A szülinapunkat is veletek szeretnénk ünnepelni. Szeptemberben minden vásárlás mellé ajándékot adunk. Végre jöhetnek az újdonságok, fűszeresebb, intenzívebb parfümök. Olaszország, Franciaország, Svájc, Dél-Korea, Spanyolország, Amerika legkitűnőbb parfümházainak alkotásaiból válogathatsz. Zenis. 2 év, felejthetetlen illatok, és most egy ajándék neked. Ne maradj le!
1: Ez reklám volt.
15: Vigyázz a bicikliző, sétáló vagy rollerező gyerekekre, légy velük türelemmel. A rendőrök emlékeztetnek, a fiatalok még tanulják a közlekedést, bizonytalanabbak lehetnek, lassabban dönthetnek és nem minden esetben ismerik fel a veszélyt. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, a tanévkezdés miatt reggel és délután is érdemes nagyobb forgalommal számolni az iskolák környékén.
16: A tanévkezdés valamennyi közlekedőtől nagyobb odafigyelést követel. A rendőrség azt kéri, segítsük őket türelemmel, előzékenységgel és szabálykövető magatartással. Akár járművel, akár gyalogosan közlekedünk, mutassunk jó példát. Ne feledjük, minden iskolába induló gyermek mögött ott van egy család, akik biztonságban hazavárják.
15: Kollár Árpád, szegedi költő, irodalomszervező is tagja lett a Független Közmédia Testületnek. A közszolgálati tanács 3 jelöltjét, köztük Kollár Árpádot egyhangúlag támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A Szegedi Tudomány Egyetemen végzett költő korábban a Fiatal Írók Szövetségének elnöke és a Tiszatáj online szerkesztője is volt. Október 1-én új iskolai igazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. És új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja. Idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra. Az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra. Ezért ez a nap az odafigyelésről, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Egyértelműen az iskola kezdés rovására lehet írni annyi mindent, de többek között a délutáni közlekedés fennakadásait is, hiszen például a Torontál térnél sűrűbb most a forgalom a Belvárosi híd Újszegedi híd főjénél, jóval lassabban tudunk kijutni a Szőregi úton is, és sok az autó az Algyői út elején, de a József Attila sugárút felől kifelé tartva sem egyszerű a helyzet, hiszen jóval több jármű várja most ott, hogy kijuthasson. Illetve a Szabadkai úton is hosszú a kocsisor. Jelen állás szerint minden közlekedési információ jól jön, és a nap 24 órájában akár a Facebook oldalunkon Messenger üzenetben is küldhetsz egy hangüzenetet vagy egy fotót, hogyha láttál valami fontos változást vagy aktuális közlekedési történést.
1: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
0: Egy igazi pojáca, de egy nagyon tehetséges pojáca, akikért persze nők százezrei rajonganak, szóval ez valahol rendben is van így. Jason Derulo, aki most énekel nekünk, róla beszéltem, de itt az Acapulco.

Nem éppen mai zene, de jó volt hallani a The Script dalát most 2014-ből, és jó néha vissza-vissza pillantani. 1983-ból jön már is egy dal, na az pedig aztán már tényleg igazán tudna mesélni, illetve illék csókolommal köszönni Elton Johnnak, az előadónak is, meg mellette ennek a zenének is, ha ez most egy ilyen megszemélyesítésként értelmezhető, és egyszer csak szembefutnánk a dallal. 1983 őszín egyébként Szeged kulturális életében is egy fontos esemény érkezett el, ugyanis megjelent a Szeged története című nagyszabású történeti munka első kötete. Egyébként Kristó Gyula szerkesztette, a kezdetektől 1686-ig címet viselte, és hát nem kis vállalkozás volt ez a kiadvány, itt nyomtatták Szegeden 3000 példányban, és 810 oldalas volt, abba aztán bőven jutott információ, és micsoda érték egyébként, hogyha valakinek ez a Szeged története című első kötet akár még megvan valahol a polcán, lehet szemezgetni a régmúlt történései közül. Azért tényleg 83 sem ma volt, úgyhogy üdv azoknak, akik már akkor is legalább a csattogos lepkét tologatták, és akkor Elton Johntól jön ez az örök darab, az I'm Still Standing a 88-ban. You

0: Hova ez a nagy rohanás? Itt a Lucky Let's Go, Bálint Kál Gergő vagyok, és mindjárt a 2000-es évek feledhetetlen diszkó hangulatát hozza vissza nekünk. A diszkó királynő Kylie Minogue hamarosan szól a Spinning Around is. Előtte még azonban a holnapi nap programjaira is ráfókuszálunk, és rögtön itt a McLemore, Ryan Lewis közös Thrift Shop is a 88-ban, ahol természetesen nap mint nap várunk műsorainkkal, holnap reggel is a Gedzu meg a Danival.
1: Dani.
2: Gedzu, szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzu meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzu meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad. Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig. Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknő vár. Használd ki a villámakciót. A nevezés részleteit keresd a Prémium Piac Szeged Facebook oldalán.
6: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben.
7: Most pénteken a színpadon az Ivan and the Parazol.
6: Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
8: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
9: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
10: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a Klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapj le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat. Szeged, Somogyi utca 17.
4: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egészen biztosak lehetünk abban, hogy holnap is vár ránk csomó kaland. Ezek közé sorolhatóna nem is hagyományos értelemben vett kaland. Például a retro véradáson való részvétel. A szentesiekre számítanak majd a vérellátó osztályon 14 és 17 óra között holnap ezzel a programmal. Aztán jön majd a Zakar koncertje, valamint a Harakiri kartel is, és az Afterről is gondoskodik majd. Pime Feasons, ugyanis majd a Rakpart 62-n este 7-től lesznek ők holnap, akik a hangulatot garantálják. Jön a 4. Szegedi Gin és Rum Gastro Fesztivál, amelynek programjai egészen vasárnapig tartanak. És ott van a kínálatban számos film, például a 4 évszak, Új kezdet, holnap a Belvárosiban felirattal 17.45-től. A Cinema Cityben pedig a Pókember vadonatúj nap, délután 1-től egészen este 8-ig, összesen 2-4-6 alkalommal is várja azokat, akik aktualizálnák a Pókember sztorit. Itt nálunk pedig McLemore és Ryan Lewis most a fesztivál élményeket eleveníti fel, hiszen jön az ugrálós, örjöngős Thrift Shop a 88-ban.

0: Kylie Minogue az évezred forduló idején énekelte el ezt a dalt, jó volt ismét hallani. Hát igen, így negyed évszázad elteltével azt a betyár mindenit. Hova rohan az idő, kérdezhetnénk, mindjárt itt a holnap reggel is egyébként, és szeptember 3-án sem maradunk téma nélkül. Jön majd a Gedzó meg a Dani, az új reggeli műsorunk, és a Tisza vízállásáról hallhatsz majd bővebben. Egy igazán illetékes szakember érkezik majd, az Ativizig igazgatóját kérdezzük arról, hogy mi is a helyzet itt a Tiszán. Ugye az kiderült itt a dunai problémák közepette, hogy nekünk annyiból azért szerencsés a helyzetünk itt a Tiszánál, hogy a Vajdaságban van egy duzzasztó mű, ami miatt azért jóval pofásabban néz ki a folyó, ami eleve, na jó, hát a Maros mit ad neki most ebben az asszályos időszakban, de ugye itt a két folyó találkozásával pont a belvárosban már azért egy olyan tekintélyesebb folyónak nevezhető. Úgyhogy holnap reggel a Szegedi főutcáról beszélünk majd bővebben, most pedig itt a Lucky Let's Go-ban jön egy nagyon hatásos 4S Street dal. Az érdekes az ennél a dalnál, hogy már akkor bizserget valami, és valami furcsa és nagyon kellemes érzéseket kiváltott, amikor még új volt, tehát akkor lehetetlenség volt, hogy nekem is például valami élményem legyen ez a dalhoz kapcsolódóan. Valószínűleg déjà vu-ja van az embernek hallgatva ezeket a dolgokat, gondolatokat. Lehet, hogy valamilyen 10 éves periódust foglal össze nagyon találóan, ami aztán nekem is így valahogy ismerős volt a régmúltból. Lehet, hogy a 8 általános. Azt az is 10 évig tartott, ugye? Kis kedvezménnyel. Na akkor most egy kis rockzene, ezúttal pedig keleti szomszédainktól.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: pedig a Lucky Let's Go itt a 88-ban, no, esőben is akár jól esik egy Carson Coma koncert, viszont a helyzet az, hogy a gyengébb hidegfront miatt legfeljebb szorványosan felhőkre számíthatunk majd holnap Szegedegén, csapadék nem valószínű. Egy kicsit kitartás még azoknak, akik gondozzák a kertüket, és hát ugye nem győznek locsolni ezekben a napokban. Holnap pedig üdítő 31 fok valószínű, majd ez lesz a hét hátralévő részében szinte folyamatosan a menetrend. A hajnali értékek azonban még akár 15 fok alá is csökkenhetnek majd, ezért elkélhet a kora reggeli órákban a vastagabb öltözet. Mindjárt újra zenélünk!
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Dani.
3: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
5: Mozgáskorlátozott gyerekek is játszhatnak a Roosevelt téren átadott új játszóelemen. Az integrált körforgót csaknem 2,7 millió forintból szerezték be. Ennek 90%-át a Contitec Kft. Átvállalta a szegedi önkormányzattól. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester elmondta, a fejlesztés jól illeszkedik a megújult belvárosi környezethez is, hiszen ezzel a köztér nem csak szebb, hanem mindenkinek használhatóbb lett.
6: Az, hogy itt egy minőségi fejlesztés történjen, abból a szempontból is fontos, hogy ez ugye egy híldíjjal elismert területe a városnak, így mindenképpen az a cél, hogy itt nem csak az egykori EU-s fejlesztések kapcsán, hanem jövőben is olyan minőségi fejlesztések történjenek, amik illenek ebbe a belvárosi közegbe.
5: Szajbéli Mihály a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány új kuratóriumi elnöke. Ezt maga az irodalomtörténész erősítette meg a Szeged Televíziónak. A szeptember 1-jével felálló új kuratórium tagjai még Álmos Péter, Kondorosi Éva, Szomora Zsolt és Nagy Endre József. Arról, hogy pontosan mi lesz a feladata és a hatásköre az új vezetőtestületnek, a professzor egyelőre nem nyilatkozott. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter szerint Manfred Weber a találkozón elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása. A miniszterelnök világossá tette, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait. És baleset történt Ed Sheeran detroiti koncertje után, a színpadbontás közben. Egy targoncával 6 dolgozót ütöttek el, akiket kórházba szállítottak. Közülük 2 súlyosabb, de nem életveszélyes állapotban voltak. A stadion teljes körű vizsgálatot indított, a baleset pontos okát egyelőre vizsgálják. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 10 évvel ezelőtt egymást támogatták nagyon ügyesen, hiszen az Chainsmokers és Halsey is azért épp elég nagy rajongótáborral rendelkezett már akkor. A Closer című közös zenéjükkel folytatódik a kora este, itt a Lucky Let's Go-ban.

0: Harry Styles. Ó, igen, itt a Lucky Let's Go-ban a milliárdos megtekintés fölött járó Sign of the Times szól tőle. Jövőre lesz, hogy 10 éve kiadta ezt a nagyívű és igen komoly hangvételű dalt. 2021-ben pedig Los Angelesben egy újabb alternatív rockbanda, a Temper City is megalakult, akik időközben betámadták a slágerlistákat, és egyébként nem csak az Amerikai Egyesült Államokban, de például Ausztráliában is, és például az íreknél is nagyon szép helyezést ért el az a dal, a Self-Aware, amely most a nap menüdalaként szól itt a 88-ban, egy kicsit ízlelgetve a formáció hangzását, zenei stílusát, szerintem hallunk még róluk. Dua Lipa és a Dance the Night előtt jön most tehát a nap legmenőbb zenéjeként ez a dal.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.

0: John Bon Jovi hangszálai így tündököltek kereken 4 évtizeddel ezelőtt, amikor felvették ezt a dalt. Jó lenne, hogyha lenne a testünkön egy olyan gomb, amit ha megnyomunk, akkor évente néhány alkalommal, mondjuk a 10-20-30-40 évvel korábbi énünk teljesítményén tudnánk pörögni. Hú! Hát rögtön az évelején már nyomkodná az ember valószínűleg. Holnap a Lottika mixerre nyomhatod be egytől majd a rádiót.
1: Túl vagy az ebéden? Jó lesne egy icipici lazulás.
2: Lottika mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja a Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.

0: Ha szerda este, akkor a Rádió 88 klubja ismét nyitja kapuit, mondjuk minden este kinyílnak a Klub 88 kapui, csak most a beengedők már egy picit hamarabb kiállnak, és a kordon lécet föllökik, hiszen 7 órától szól már a műsorunk, ugye így az új műsorrendünkben, ami egy picit alkalmazkodik egyébként majd a korábbi naplementéhez is, csak nézzük meg néhány hét múlva, mi lesz már itt ilyenkor. Nos, ma este is igazi jó hangulat, hála DJ Well Done 2 órás szettjének, utána pedig egy órán át a műsor házigazdája DJ Robin is vár majd. Holnap pedig meg annyi minden, például elindul a 4 napos sorozat a Szegedi Gin és Rum Gastro Fesztiválnak, aminek része lesz majd 7:30-kor egy ejtőernyős megnyitó is. És arra is számíthatunk, hogy igazán felpesdül majd a város élete, hiszen jönnek az energiabombák, a gólyák, akiknek mindjárt 2 bulit is szerveznek majd holnap a városban, a Jatéban, illetőleg a Tiszadokon is lesz a gólyákat megcélzó parti, de könnyen lehet, hogy szívesen várják azokat, akiknek szintén van egy kis levezetni való energiájuk. Ébredj velünk 6-tól már, jön a Gedzu meg a Dani, és a Tisza vízállásáról, aktuális helyzetéről is szó lesz majd itt a 88-ban. Mindezekkel együtt kívánok egy jó kis rápihenést a holnapi napra, mielőtt jön majd a csütörtök, amikor délután ismét számít 1-től a dobozból a figyelmedre Bálint Kágergő.
1: Támogatta az Intellómitra Kft. Legyen otthonod okos.

0: Az este itt kezdődik. Mit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Egy nagyon kellemes szerda este elében nézünk, hiszen indul a Klub 88 itt a Rádió 88-ban. Hello, hello, én Büte Zsolt vagyok. A következő két órában Well Done lesz majd a zenefelelős. Az ő mixét hallhatod a hírek után, most jön Fáj Berni, akitől megtudhatod azt is, hogy milyen idő lesz a folytatásban. Utána pedig Tiesto, Hugel, Joel Corey a mix első blokkjában.
2: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Ma este is jót aludhatunk, nyissuk ki az ablakot, mert lehűl hajnalra a levegő. 14 fok lesz mindössze, úgyhogy fel tudunk egy kicsit frissülni. Napközben több felhő lehet az égen, de eső nem várható. Délután 31 fok lesz, úgyhogy marad még a nyár. Pár perc is hozom a híreket, megtudhatod például azt is, miért vették le a köveket egy osztrák hegy csúcsról.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
0: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
0: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
0: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
2: Közös kosarazással, sportmászással és ügyességi játékokkal készülnek szombaton a sportolni vágyóknak az újszegedi Erzsébet-ligetben. A programra elsősorban a családokat várják, a fiatalabb korosztályoknak ingyenes a nevezés. A szervezők 3+1 fős csapatok jelentkezését várják, akik egyedi csuklópántot kapnak, sőt a legjobbak értékes ajándékokat is nyerhetnek. Süli András, a szervező Csongrád megyei Szabadidősport Szövetség elnöke elmondta, tavaly felújította az önkormányzat a streetball pályát, így már profib körülmények között rendezhetik meg a programot, mint tavaly.
4: Zsinórban 5. éve tudjuk megszervezni Szeged streetball eseményünket. Szombaton 9:30 kezdődnek majd a csoport küzdelmek. Péntek éjfélig lehet nevezni. Kisebb meglepetésekkel készülünk, meg nagyobbakkal is, és különböző ügyességi versenyeket is meg fogjuk hirdetni ebben az évben.
2: Mintegy 2569 méternyi vízvezetéket cserélt ki a szegedi vízmű az utóbbi hónapokban. Visszaállt a forgalmi rend a Kálvária sugárúton, elkészült a Jósika utcai vízvezeték cseréjének ezen szakasza. De a következő hónapokban több helyen, egyebek mellett a Bérkert utcában, a Temesvári körút és a Derkovics fasor kereszteződésében, valamint a Szent Ferenc utcában is zajlik munka. A Szeged.hu azt írja, az elmúlt két hónapban rekordszámú meghibásodás volt, ezért is fontos a régi aszbeszt cement vezetékek mielőbbi cseréje. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A KSH adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében eközben valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. És levették a köveket egy osztrák hegycsúcsról, így az elvesztette a 3000-es státuszát. Az Salzburg közelében található eredetileg 2999 méteres csúcsot 1988-ban mesterségesen emelték 3000 méteresre, hogy elnevezhessék Wolfgang Pillewitzer német térképészről, akinek náci múltja csak később vált ismerté. Az osztrák alpesi egyesület most az emléktáblát és a felhordott köveket is eltávolította, így a csúcs ismét 2999 méteres, és várhatóan névtelen lesz. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Veldám.

Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, szerda estei Szeged kedvenc zenéi szólnak. Mixben DJ Veldan szolgáltatja a zenét egészen 9 óráig. Kicsit még furcsa a dolog, hogy 7 órakor indul a műsor egy órával korábban, de nagyon jó érzés, hogy még süt a nap, tök jó chill hangulat van, Szegeden természetesen mindig jó idő van, úgyhogy ebben vagyunk itt partnerek minden este 7 órától itt a Rádió 88-ban. Ebben az órában pedig olyan előadók jönnek még többek között, mint Dua Lipa, Élok, David Guetta és Jennifer

0: Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, a Rádió 88-ban minden este 7 és 10 óra között a 7-6 napján, szombaton pedig 5 órás mixel jelentkezünk majd ezen a héten először. Én Büte Zsolt vagyok, a következő órában is Veldan mixét hallhatod, a hírek és az időjárás jelentés után pedig nem piskót a dallal kezdünk, jön a Avicii-től a Levels.
1: Köszi, hogy a 88-at hallgatod ezen a kellemes őszi estén, bár az időjárásról nem feltétlen mondható el, hogy annyira őszi lenne. Holnap napközben 31 fokot mutathatnak a hőmérők, viszont éjjel érdemes nyitott ablaknál aludni, 14 fok lesz hajnalban. Pár perc és érkezem a hírekkel, amiben Presser Gáborról is hallhatsz pár újdonságot. Már készül a Szegedi Tudomány Egyetem mérnöki karának csapata a jövő nyári Euroskills szakmai Európa-bajnokságra. Apró Fanni és Kalászi Bálint ipari robotika kategóriában kvalifikálta magát. A Fanuk Magyarország és az Iparkamara segítségével a versenyeken használt eszközökkel a legmodernebb szimulációs környezetben gyakorolhatnak. Apró Fanni, az STE okleveles mehatronikai mérnök mesterszakos hallgatója elmondta, az EB-n 3 nap alatt kell majd egy robotrendszert felépíteniük és beprogramozniuk.
2: Ez egy olyan versenysorozat, ami egy 3 napon át tartó, egymásra épülő munkát vár el tőlünk, és akkor azt kell megmutatnunk az Európa bajnoki szinten, hogy Magyarország igenis az egyik legjobb ebben a szakmában. Ez a feladat hárul rám és Bálintra a jövőre.
1: A szegedi járási ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki részkábeleket lopott egy szegedi telephelyről. A férfi 2024. szeptemberében és októberében 4 alkalommal társával együtt bemászott a telephelyre és több mint 2 millió forint értékben vitt el részkábelt. A visszaeső férfival szemben az ügyészség 1 év 10 hónap börtönt indítványozott. Nyomoz a rendőrség az Exim Bank ellen. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium 4 feljelentést tett, a nyomozók pedig már több ezer oldalnyi dokumentumot foglaltak le. A kormány korábbi közlése szerint az Exim Bank ügyei több mint 1000 milliárd forintnyi közpénzt érinthetnek. És koncertsorozattal és több részes lemezzel jelentkezik Presser Gábor. A zenész 2027. januárjában 8 estén át 3 különböző műsort ad elő a Budapest Kongresszusi Központban, több mint 70 dallal és neves vendégénekesekkel. Novemberben pedig Munkakönyv címmel 4 lemezes kiadványa jelenik meg, amely az elmúlt 15 évben született dalait foglalja össze. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
5: Biztonsági öv és...
4: Rádió 88. Az életünk része. Ez az! Let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
6: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben is, könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
4: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88. Az életünk része.
4: Napközben is dolgozol. Mi is?
3: Azon, hogy neked jobb legyen.
7: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
8: Na gyerünk mindenki!
4: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
9: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
3: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
4: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Veldám.
4: Az

Ma is segítünk levezetni a napot, ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Egészen 9 óráig Well Done mixeit hallhatod itt a Rádió 88-ban. Holnap kisé szeles nyáras idő várható, teljesen jó lesz a hőmérséklet napközben 30 fokkal, kora reggel és hajnalban pedig 17 fokig hűl majd a levegő hőmérséklete. Ez azért úgy elviselhető. Itt a Rádió 88-ban, a Klub 88-ban ebben az órában jön még a Disco Lines, Pitbull és Michael B. dala is.

0: A 7-6 napján este 7 és 10 óra között szól a Klub 88, itt a Rádió 88-ban. Az előző két órában Well Done mixeit hallottad, most jönnek a hírek és az időjárás jelentés, utána pedig az e-mixen fog szólni egészen 10 óráig. Én Büte Zsolt vagyok, maradj velem!
1: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Talán már mindannyian vágyunk egy kicsit a bekuckózós időre, egy finom forró csokira, teára és egy jó Harry Potter maratonra, azonban az időjárás ennek még megállt parancsol, a nyár még nem búcsúzott el. Holnap 31 fok lesz napközben. Hamarosan jövök a hírekkel, amiben arról is szó lesz, hogy legyünk türelemmel a közlekedő gyerekekkel. Vigyázz a bicikliző, sétáló vagy rollerező gyerekekre, légy velük türelemmel. A rendőrök emlékeztetnek, a fiatalok még tanulják a közlekedést, bizonytalanabbak lehetnek, lassabban dönthetnek és nem minden esetben ismerik fel a veszélyt. Vad Róbert, a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, a tanévkezdés miatt reggel és délután is érdemes nagyobb forgalommal számolni az iskolák környékén.
2: A tanévkezdés valamennyi közlekedőtől nagyobb odafigyelést követel. A rendőrség azt kéri, segítsük őket türelemmel, előzékenységgel és szabálykövető magatartással. Akár járművel, akár gyalogosan közlekedünk, mutassunk jó példát. Ne feledjük, minden iskolába induló gyermek mögött ott van egy család, akik biztonságban hazavárják.
1: Kollár Árpád, szegedi költő, irodalomszervező is tagja lett a Független Közmédia Testületnek. A közszolgálati tanács három jelöltjét, köztük Kollár Árpádot egyhangúlag támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A Szegedi Tudományegyetemen végzett költő korábban a Fiatal Írók Szövetségének elnöke és a Tiszatáj online szerkesztője is volt. Október 1-én új iskolai igazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. És új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja. Idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra. Az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra. Ezért ez a nap az odafigyelésről, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ

0: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része, ahogyan az időjárás is az életünk része, ami holnap kissé felhős lesz, de számottevő eső nem várható. Marad egyébként a hajnali kellemesebb, hűvösebb idő 14 fokkal, délután pedig 31 fokot mérhetünk. Hallgasd a híreket, pár perc múlva megtudhatod, miben újult meg a gyerekek egyik kedvenc játszótere Szegeden. Mozgáskorlátozott gyerekek is játszhatnak a Roosevelt téren átadott új játszóelemen. Az integrált körforgót csaknem 2,7 millió forintból szerezték be. Ennek 90%-át a Contitech Kft. Átvállalta a szegedi önkormányzattól. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester elmondta, a fejlesztés jól illeszkedik a megújult belvárosi környezethez is, hiszen ezzel a köztér nem csak szebb, hanem mindenkinek használhatóbb lett.
1: Az, hogy itt egy minőségi fejlesztés történjen, abból a szempontból is fontos, hogy ez ugye egy hildíjjal elismert területe a városnak, így mindenképpen az a cél, hogy itt nem csak az egykori EU-s fejlesztések kapcsán, hanem jövőben is olyan minőségi fejlesztések történjenek, amik illenek ebbe a belvárosi közegbe.
0: Szajbéli Mihály a Szegedi Tudomány Egyetemért Alapítvány új kuratóriumi elnöke. Ezt maga az irodalomtörténész erősítette meg a Szeged Televíziónak. A szeptember 1-jével felálló új kuratórium tagjai még Álmos Péter, Kondorosi Éva, Szomora Zsolt és Nagy Endre József. Arról, hogy pontosan mi lesz a feladata és a hatásköre az új vezetőtestületnek, a professzor egyelőre nem nyilatkozott. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter szerint Manfred Weber a találkozón elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása. A miniszterelnök világossá tette, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait. És baleset történt Ed Sheeran detroiti koncertje után, a színpadbontás közben. Egy targoncával 6 dolgozót ütöttek el, akiket kórházba szállítottak. Közülük 2 súlyosabb, de nem életveszélyes állapotban voltak. A stadion teljes körű vizsgálatot indított, a baleset pontos okát egyelőre vizsgálják. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Ma este is jót aludhatunk, nyissuk ki az ablakot, mert lehűl hajnalra a levegő. 14 fok lesz mindössze, úgyhogy fel tudunk egy kicsit frissülni. Napközben több felhő lehet az égen, de eső nem várható. Délután 31 fok lesz, úgyhogy marad még a nyár. Pár perc is hozom a híreket, megtudhatod például azt is, miért vették le a köveket egy osztrák hegy csúcsról. Közös kosarazással, sportmászással és ügyességi játékokkal készülnek szombaton a sportolni vágyóknak az újszegedi Erzsébet-ligetben. A programra elsősorban a családokat várják, a fiatalabb korosztályoknak ingyenes a nevezés. A szervezők 3+1 fős csapatok jelentkezését várják, akik egyedi csuklópántot kapnak, sőt a legjobbak értékes ajándékokat is nyerhetnek. Süli András, a szervező Csongrád megyei Szabadidősport Szövetség elnöke elmondta, tavaly felújította az önkormányzat a streetball pályát, így már profibb körülmények között rendezhetik meg a programot, mint tavaly.
1: Zsinórban 5. éve tudjuk megszervezni Szeged streetball eseményünket. Szombaton 9:30-kor kezdődnek majd a csoport küzdelmek. Péntek éjfélig lehet nevezni. Kisebb meglepetésekkel készülünk, meg nagyobbakkal is, és különböző ügyességi versenyeket is meg fogjuk hirdetni ebben az évben.
0: Mintegy 2569 méternyi vízvezetéket cserélt ki a szegedi vízmű az utóbbi hónapokban. Visszaállt a forgalmi rend a Kálvária sugárúton, elkészült a Jósika utcai vízvezeték cseréjének ezen szakasza. De a következő hónapokban több helyen, egyebek mellett a Bérkert utcában, a Temesvári körút és a Derkovics fasor kereszteződésében, valamint a Szent Ferenc utcában is zajlik munka. A szeged.hu azt írja, az elmúlt két hónapban rekordszámú meghibásodás volt, ezért is fontos a régi aszbeszt cement vezetékek mielőbbi cseréje. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A KSH adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében eközben valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. És levették a köveket egy osztrák hegycsúcsról, így az elvesztette a 3000-es státuszát. Az Salzburg közelében található eredetileg 2999 méteres csúcsot 1988-ban mesterségesen emelték 3000 méteresre, hogy elnevezhessék Wolfgang Pillewitzer német térképészről, akinek náci múltja csak később vált ismerté. Az osztrák alpesi egyesület most az emléktáblát és a felhordott köveket is eltávolította, így a csúcs ismét 2999 méteres, és várhatóan névtelen lesz. A Rádió 88 híreit Fáy Bernit